Handel Nézi Dominusza hangzott el, Duca Nóra, Ballabás Alíz, Csapó József, Sebők Attila, Hámori Szabolcs, a Magyar Rádió énekkara, illetve szimfonikus zenekara tolmácsolásában vezényelt Václav Lux. A 2022. október 10-i Handel hangversenyen ezután a Salve Regina hangzott el.

Georg Friedrich Händel Száde Regináját Duca Nóra szólójával hallottuk. A Mátyás templomban sok kincset lehet megtalálni, a mohácsi csatavesztés után a templom kincseit egyébként Pozsonyba menekítették. A Mátyás templomban ezután a G-moll Dixit Dominus következett.

Handel, Dixit Dominusza, Duca Nóra, Ballabás Aliz, Csapó József, Sebők Attila, Hámori Szabolcs, a Magyar Rádió énekara és szimfonikus zenekara tolmácsolásában hallottuk, vezényelt Václav Lux. Maradunk a nagy száz zenéjénél. Az Idő és kiózanodás diadala oratórium híres árjája következik zongorán.

Federico Colli átdolgozásában és előadásában hallottunk egy ismert Händel áriát zongorán. Händel első nagy remek műve volt egyébként ez az oratórium, az idő és a kiózanodás diadala, és sokáig a kevésbé ismert kompozíciók közé tartozott. Most a D-moll szonáta következik.

Handel D-moll szonátáját Sharon Baisley, Terence Charleston és Charles Madlen előadásában hallottuk. Érdekes, hogy bár Handel és Bach egy évben születtek, néha nem is jártak egymástól túl messze, mégsem találkoztak. Johann Sebastian Bach E-moll partitája következik. Ilse Graubina zongorázik.

Arcangelo Corelli és Georg Muffat kompozíciókat adott elő a Stockholm Antiqua Együttes. Muffat a kevésbé ismert komponista, ő egy francia származású osztrák szerző volt, a Molsheimi plébánia templom orgonistája, aki a mesterséget Itáliában Pasquini és Corelli mellett tanulta meg. 4 óra van.

Berlioz leghíresebb zenéje, a Fantasztikus Szimfónia következik, egy hatalmas szerelem története a darab, az egyetlen téma az idée fixe, az imádott nő alakját jeleníti meg különböző látomásokban. Berlioz részletes programot adott a muzsikához, amelyben a szerelmi bánatában öngyilkosságot elkövető ifjú művész az ópium hatásától elkábultan éli meg a történéseket. Tényleg fantasztikus zenemű, Berlioz pedig egyszer tényleg féltékenységében öngyilkos akart lenni egy ír színésznő miatt, Liszt, Mendelssohn és Chopin tartotta őt vissza. Az oszlói filharmonikus zenekar Christian Eggen vezényli.

Berlioz fantasztikus szimfóniáját játszotta az oszlói filharmonikus zenekar. A cím, amelyet a fantasztikus szimfóniához szokás kapcsolni, epizód egy művész életéből, ez az epizód Berlioz szenvedélyes szerelme volt Harriet Smithson ír színésznő iránt. Alec Wilder Effie szvítje következik.

az 1978-ig élt Alec Wilder Effie Sweetjét Saracen Agami Ree és Si Yu Tang játszotta. A tuba és a zongora hangját hallottuk. Azt hiszem ennek a zeneszerzőnek a nevével sem találkoztak még eddig, nem úgy, mint Mozart, akitől az Adolfo Valla 4-es szól.

Mozart A-dur fuvola négyesét hallottuk Gianna Gifroer és művészbarátai előadásában. Ezt is megrendelésre írta Mozart, és hát tudjuk, hogy gyakran nem kapta meg a kialkudott honoráriumot. Most Schubert dala következik, a Görög istenek, illetve Fini Henrikes zenéjét halljuk majd.

Fini Henrique zenekari áriáját hallottuk, előtte pedig Schubert Görög istenek című dalát, Christoph Pregardien és András Steyer előadásában. Schubert, azt mondják, ha jókedvre derült, mindig a társaság középpontja volt, egy olyan igazi barátságos ivócimbora. Johann Heinrich Mertzer D-dur szvitje következik.

Johann Heinrich Schmelzer D-dur szitjét Elizabeth Wolff és Rosanna Hunt és Linda Kent játszotta. A Bécsi udvar zenekari tagja, majd karmestere volt ez a szerző, aki 60 évet élt, és a magyar főúri rezidenciákon is ismerték őt. Chopin két noktürnyét játssza a Chopin verseny győztes Juliana Avdijeva.

Chopin opusz 62-es két noktürnyét Juliana Avgyieva adta elő. Most Johann Severin Svendsen G-dur románcát hallgatjuk meg. Ez a norvég komponista Oszlóban dolgozott, mint dirigens, de tanult Rómában, Londonban, Párizsban, és Richard Wagner barátságával is büszkélkedhetett.

Johann Severin Svensson G-dú románcát Borisa Straubas és a Polifónia énekkar adta elő. Befejezésül ma Juan Crisóstomo Arriaga a Boldog rabszolgák című operájának nyitányát hallgatjuk meg. 12 éves volt a szerző, amikor ezt írta. Búcsúzik a Notturno minden munkatársa, Katona Márta, Mátyos Otto és Németi Attila.

0: A Nocturnum műsorát a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Hat óra. Híreink következnek.
3: Jó reggelt kívánok augusztus 1-én szombaton, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. A Duna vízszintjének további apadása miatt felére csökkentették a Paksi 4-es blokk teljesítményét, jelentette be a Paksi atomerőmű. Valószínűleg kedden vagy szerdán teljesen leállítják az atomerőművet, ezt már a miniszterelnök közölte tegnap délután. Magyar Péter elmondta, amint a Duna vízszintje eléri a kritikus szintet, az utolsó még üzemelő blokkot is teljesen le kell kapcsolni. A kormányfő emellett bejelentette azt is, hogy ma megkezdődhet a Dunamenti erőmű műszaki hiba miatt leállított blokkjának újraindítása, a létesítmény így ismét teljes kapacitással működhet. Egyre több cég és önkormányzat vezet be takarékossági intézkedéseket a rendkívüli energiahelyzet és a súlyos vízhiány miatt. Több vállalat jelentette be, hogy csökkenti az áram- és vízfelhasználást, valamint otthoni munkavégzést rendelnek el dolgozóiknak. Takarékossági intézkedésekről döntöttek az állami cégeknél is. Mérsékli az energiafelhasználást mások mellett a MÁV, a Magyar Közút, a Budapest Airport és a közmédia. Az országgyűlésben elhalasztották a jövő hétre összehívott rendkívüli parlamenti üléseket a villamos energiaválság helyzet miatt. Országszerte több helyen kellett korlátozni a vízhasználatot. Nógrád 54, Zala 24, valamint Hajdú-Bihar megye több településen kellett intézkedni, Szentendre egyik város részén 1500 ingatlan maradt víz nélkül, a honvédség biztosítja az ivóvizet. Meghibásodás miatt nem működik a légkondicionáló a Székesfehérvári Kórház sürgősségi osztályának egy részén, közölte az intézmény. A hiba elhárítását a szakemberek megkezdték, addig ideiglenes hűtőberendezéseket használnak az érintett területen. Megjelent az új tanévrendje a magyar közlönyben. A köznevelésben az első tanítási nap szeptember 1-én, az utolsó pedig 2027. június 18-án lesz. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig, a téli szünet december 19-től január 3-áig, a tavaszi pedig március 25-től április 4-ig tart majd. Kiállítás nyílt az aranyvonatról és a forint születéséről a Magyar Pénzmúzeumban. Az ingyenesen látogatható tárlat középpontjában a Magyar Nemzeti Bank aranyvonatának története áll, amely jelentős szerepet játszott a II. Világháborút követő pénzügyi újjáépítésben. A látogatók mintegy 80 műtárgyon keresztül ismerhetik meg a forint születésének előzményeit is. A kiállítás megnyitón köszöntötték a múzeum 500.000. Látogatóját is. A 6 éves kislány egy oklevelet is átvehetett. Ma újraindul a vasúti személyszállítás a Komlói és Dombóvári szakaszon, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy az alkalomból a MÁV egésznapos rendezvénysorozattal készül. Fellép a Pécsi Vasutas koncertfúvós zenekar, valamint gyermek és interaktív programokkal is várják az érdeklődőket. Híreink végén az időjárásról. Jelenleg 13 és 24 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 21-24 fokot mérnek. Tovább fokozódik a kánikula, országszerte napos, száraz idő várható, legfeljebb az északnyugati határ mentén alakulhatnak ki elszórtan zivatarok. Helyenként megélénkül, a Kisalföldön megerősödik a szél. Délután 36-39, késő este 23-31 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 28, a Tisza tó pedig 26 fokos.
2: Híreket hallottak. Műsorajánló.
1: A Színejava következő összeállításában egy népszerű, modern krimisorozatról lesz szó, melynek középpontjában a Daniel Craig által életre keltett, zseniális magándetektív áll. A Törbe ejtve trilógia zeneszerzője a most 50 éves Nathan Johnson. Színejava. Minden, ami filmzene, minden, ami zenélő mozitörténet. Ma 12 óra 5 perckor a Bartók Rádióban. A Ring tetralógia. Richard Wagner az Istenek alkonya című három felvonásos operájával zárul. A főbb szerepeket Camilla Nylund, Magdalena Hinterdobler, Mika Káres és Mihail Kupfer-Radecki énekli. A bayreuthi ünnepi játékok énekes zenekarát Christian Thielemann irányítja. Élőben kapcsoljuk a bayreuthi fesztivál színházat ma 15 óra 55 perckor a Bartók Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak. Hangfogó.
4: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Csík Gabriela nevében is szeretettel köszöntöm a Bartók Rádió hallgatóit. Tóth Endre vagyok. És már is elérkeztünk a nyár utolsó hónapjához. Augusztus 1-e van, szombat, az év 213. napja. Két lemez újdonságunkat folytatjuk, ebből az egyik jó néhány héten át velünk lesz. A La Naissance de Versailles, azaz a Versailles születése című album 1623-ba röpít bennünket. 13. Lajos ebben az évben építtetett vadászkastélyt Versailles-ban. A lemez készítői pedig elképzelték az új királyi rezidencia felszentelésének zenéjét. Ma Jean Titelouze orgona magnifikátja, Eustache du Corroy motettája és André Danican Philidor egy ünnepi pavánja szól a Consort Musica Vera felvételéről. Maradva a franciáknál, a három Moreau testvér Schubert lemezén a két nagy kései zongora trió mellett négy dal a zongorás trió átirata kapott helyet. Az előző hétvégén a dalátiratokkal és a B-dur trióval ismerkedtünk, a mai adást az S-dur zongora trió zárja majd. Mindezek előtt tovább lapozzuk Karinthy Frigyes Így írtok ti című gyűjteményét. Ezúttal Szabó Lőrinc a metafizikus kerül sorra. Egyetlen nyári záporból kozmikus, történelmi és természettudományos látomás kerekedik a Pünkösdi versike az esőcskéről című paródiában. Jót tesz a termésnek a zápor, mondta valaki ezt. S lelkemben e szóra kinyílott egy mélység, s több Mount Everest. Vérzápor és genyzivatar volt az egész történelem, harcolt ég és pokol és dögvész, tűz és víz és a többi elem, anyag és erő és elektron, rádium és tatai brikett. Lent a mélyben másodfokú egyenletek nyaldosták véres sebeiket. Pünköstkor tüzes nyelvek zuhogtak az égből alá, naprendszerek pofozták egymást, két rostélyos egymást falá. Így dudoláztam magamban, s gondoltam, meglepem Erzsikét, de nem volt nálam elég pénz, s inkább írtam egy versikét. Karinthy versikéje után egy velencei szerzővel indítjuk a reggelt, akinek születési dátumát a források július 31-re vagy augusztus 1-re teszik, azaz 340 éve született Benedetto Marcello. A velencei patricius a komponálást jogi és állami szolgálattal kapcsolta össze. A 20. századi olasz szerző Ettore Bonelli által vonósokra átdolgozott bevezetés ária és prestóban bevallom nem tudom mennyi Marcello és mennyi Bonelli található. A szekvenciázó első tételt egy nemes, melankolikus ária követi, az záró tétel pedig szinte perpétum mobile energiákkal bír. A Liszt Ferenc Kamarazenekar hangversenymestere Rolla János.

Arolla János vezette Liszt Ferenc Kamara zenekar játékában hangzott el Ettore Bonelli átiratában, átdolgozásában Benedetto Marcello bevezetés, ária és presto című műve. Folytatjuk a Versailles születése című albumot. Jean Titelus a Rouen-i székesegyház orgonistája és kanonokja volt. A francia orgonaiskola megalapítójaként tartják számon. Két fennmaradt orgona kötete a 17. századi francia orgonazene legkorábbi nyomtatott emlékei közé tartozik. Az 1626-ban megjelent Le Magnificat a 8 egyházi hangnem mindegyikéhez egy-egy feldolgozást ad, a Magnificat valamennyi tételével. A most hallható, első tónusú Magnificat tételeiben a Gregorián dallam és a szigorú imitációs polifónia találkozik. Pierre Chepelov orgonál.

Jean Titelouze Magnificat az első tónusban című orgona művét Pierre Chappelov előadásában hallottuk. Giovanni Battista Pergolesi L'Olimpiade című operájának nyitányát a római Santa Cecilia Akadémia zenekara adja elő Myung-Woon Chung vezényletével.

Chung vezényelte a római Santa Cecilia Akadémia zenekarát. Az előadásukban Giovanni Battista Pergolesi L'Olimpiade című operájának nyitányát hallottuk. Ritkán felcsendülő magyar kamarazenével folytatjuk adásunkat. Veres Sándor, Kodály Zoltán zeneszerzés növendéke volt, népzene kutatóként pedig Bartók és Kodály munkáját folytatta. A magyar és erdélyi gyűjtések tapasztalata egész zeneszerzői gondolkodását meghatározta, akkor is, amikor a népzenei anyagot már sűrített, modern kamarazenei nyelven fogalmazta meg. A somogyi táncokban a három vonós hangszer egyszerre idézi meg a falusi muzsikálás nyers energiáját, és egy fegyelmezetten megformált vonós trió hangzását, izgalmas ritmusokkal. Az Offenburg vonós trió játszik, melynek tagjai Frank Schilli hegedű, Rolf Schilli brácsa, valamint Martin Merker cselló.

Peres Sándor Somogyi Táncok című műve hangzott el az Offenburg vonós trió játékában. Igazi sláger következik, Wolfgang Amadeus Mozart 40. úgynevezett nagy G-moll szimfóniája, köhőszáma 550. A The London Classical Players együttesét Roger Norrington vezényli.

A Roger Norrington vezette The London Classical Players zenekarát hallottuk. Wolfgang Amadeus Mozart 40. nagy G-moll szimfóniáját adták elő, köhőszáma 550. Visszatérünk a Versailles kastély elképzelt felszenteléséhez. Eustache du Corroy hosszú időn át a francia király kápolna muzsikusa volt. Christus Vincit, Christus Regnat, Christus Imperat című motettája a középkori király koronázásokon énekelt, dicsőítő szöveget zenésíti meg. A darabot feltehetően IV. Henrik 1594-es Chartres-i koronázására írta, bár a keletkezés pontos alkalma nem bizonyítható teljes bizonyossággal. A latin refrén jelentése Krisztus győz, Krisztus uralkodik, Krisztus parancsol. A motetta után André Danicon Philidor Pavan Monsieur de Vandosme esküvőjére című darabja következik. Az eredetileg lassú udvari tánc itt egyfajta világi pompát kap. Közre működik a Versailles Király Opera kórusa és a Párizsi Regionális Konzervatórium kórus iskolájának énekkara. A konzort Musica Verát Jean-Baptiste Nicolas vezeti.

Ösztás du Corroi, Christus Vincit, Christus Regnat, Christus Imperat című motettája, valamint André Danicon Philidor, Pavan Monsieur de Vendôme esküvőjére című műve hangzott el. Közreműködött a Versailles Királyi Opera kórusa, a Párizsi Regionális Konzervatórium kórusiskolájának énekkara, valamint a Consort Musica Vera. A karmester Jean-Baptiste Nicolas volt. Georg Friedrich Händel Salamon című oratóriumából következik Sába királynőjének bevonulása. HVV jegyzék száma 67. Oboán Marco Cera és Emiliano Rodolfi játszik. A Trompeten Consort Innsbruck együttesét, valamint az Il Giardino Armonico zenekarát Giovanni Antonini vezényli.

Georg Friedrich Händel Salamon című oratóriumából hangzott el Sába királynőjének érkezése. Obván Márkó Cserát és Emiliano Rodolfit hallottuk játszani, a Trompeten Konzort Innsbruck, valamint az Il Giardino Armonico együtteseket Giovanni Antonini dirigálta. Liszt Ferenc haláltáncával folytatjuk adásunkat. Az ongora szólót Leslie Howard játsza, a Magyar Rádió szimfonikus zenekara élén Karl Anton Rickenbacher áll.

0: Elhangzott Liszt Ferenc haláltánca. Az zongora szólót Leslie Howard játszotta, a Magyar Rádió szimfonikus zenekarát Karl Anton Rickenbacher vezényelte.
1: Műsorajánló.
2: Van köztetek valaki, aki most van először kakaó koncerten?
3: Egy családias koncert, ahol a komoly zene életre kel a gyermekek számára. Ahol a hangszerek mesélnek és beavatnak a titkaikba.
2: Miért kedvenc hangszer a tuba?
3: Ahol a fülbemászó dallamok után mindenkit egy pohár meleg kakaó vár. Budapesti Fesztivál Zenekar, Kakaó koncert Fischer Ivánnal. Vasárnap 12 óra 55 perctől az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Hangfogó.
0: Jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm azokat a hallgatóinkat is, akik csak mostanában kapcsolódtak be adásunkba. A mikrofonnál Tóth Endre. Bach Ádúr versenyművét nem eredeti kéziratból ismerjük ebben a formában. A fennmaradt változat csembaló verseny, ez a BVV 1055. A szólam fekvése és dallam formálása alapján a kutatók egy elveszett Oboe d'Amore-ra írt előzményt feltételeznek. Wilfried Fischer rekonstrukciója ezért a mélyebb, bársonyosabb hangú Oboe d'Amore-nak adja vissza a szólót. A két mozgékony táncos saroktétel között egy fiszmoll larghetto áll, ereszkedő kromatikával és hosszú, éneklő, fúvós szólammal. Heinz Holliger játszik Oboe d'Amore-n, a Camerata Bern együttesét Erich Höbart vezényli.

Elhangzott Johann Sebastian Bach 1055 R BWV jegyzékszámú A-dur oboe d'amore versenye, amely egyébként Wilfried Fischer rekonstrukciója. Az oboe szólót, jobban mondva oboe d'amore szólót Heinz Holliger játszotta, a Camerata Bern együttesét Erich Höbart vezényelte. Január eleje óta minden hangfogóban hallhatnak egy-egy művet női zeneszerző tollából. Clara Schumann G-moll triója 1846-ban drezdai évei alatt keletkezett. Ekkor már Európa szerte ünnepelt zongora művész volt, zeneszerzőként azonban mind ritkábban tudott időt szakítani az alkotásra, a hangversenyezés és a család mellett. A négy tételes műben Anne-Sophie Mutter hegedül, Pablo Fernández csellózik, Lambert Orkis zongorázik.

Anne-Sophie Mutter, Pablo Fernandez és Lambert Orkis előadásában csendült fel Clara Schumann opusz 17-es G-moll zongora triója. Edvard Grieg első pergüny szvittjével folytatjuk adásunkat, opusz 46. A Kölni Rádió szimfonikus zenekara élén Eivind Oldland áll.

Az Eivind Oldland vezette Kölni Rádió szimfonikus zenekara előadásában csendült fel Edvard Grieg Opus 46-os első pergüncvitje. Kortárs magyar kórusmű következik. Gyöngyösi Levente a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán Orbán Györgynél tanult zeneszerzést. Saját megfogalmazása szerint hisz a tonalitásban, a katarzisban és a zene hagyományos funkcióiban, de mindezt jazz, rock és kortárs zenei színekkel gazdagítja. Az Ó Mária Noli Flere címe annyit jelent, Ó Mária, ne sírj. A Krakow Singers énekel, Pad Zoltán vezényel.

Elhangzott Gyöngyösi Levente, Ó Mária Noliflére című motettája, a Krakow Singers együttesét Pad Zoltán vezényelte. A késő barokk egyik ritkábban hallható mestere, Johann Friedrich Fass következik. Lipcsében a Tamás iskola növendéke volt, majd csaknem 3 évtizeden át a Zerbsti udvarzeneigazgatójaként dolgozott. Kantátáit, nyitányait és versenyműveit kortársai nagyra becsülték. Nyomtatásban azonban alig jelentek meg, ezért zenéje hosszú időre háttérbe szorult. Az FAVV LD1 jegyzékszámú D-dur versenymű a trombita fényes magas regiszterét 2 oboával és vonósokkal állítja szembe. Reinhold Friedrich trombitál, a kiegészített budapesti vonósok hangversenymestere Bánfalvi Béla.

Elhangzott Johann Friedrich Fass D-dur trombita versenye, melynek FA-VV jegyzékszáma LD1. Reinhold Friedrich játszotta a trombita szólót, a kiegészített budapesti vonósok élén Bánfalvi Béla állt. Jobban mondva ült, hiszen mégiscsak ő a hangversenymester. Elérkeztünk a mai hangfogó utolsó zeneművéhez és a Trio Moro új Schubert lemezének harmadik részéhez. Az Esz-dur zongora trió 1827. novemberében készült el, Schubert utolsó alkotói korszakában. 1828. januárjában egy magán előadáson, március 26-án pedig Schubert egyetlen, teljes egészében saját műveiből rendezett nyilvános hangversenyén is megszólalt. A bő háromnegyed órás, négy tételes kompozíció, egyszerre monumentális, és mégis valahol dalszerű. A híres második tétel az Andante con moto témáját a Se sol en hunker, vagyis Nézd, lemegy a nap kezdetű svéd dal ihlette. Ez a dallam egyébként a fináléban is visszatér. A trió Schubert életében megjelent kevés, nagyobb kompozíciójának egyike. A kiadó az Opus 100-as számot adta neki. A Moro testvérek első közös triólemezén David Moro játszik hegedűn, Edgar Moro cellón, Jeremy Moro zongorán.

0: Franz Schubert 929-es Deutsche Zégszámú, avagy Opus 100-as Esz-dur zongora triója hangzott el a Trio Morrow előadásában. Ezzel véget ért a hangfogó mai adása. A szerkesztő Csík Gabriela nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. További remek zenékben gazdag szép hétvégét kíván a műsorvezető Tóth Endre. Tartsanak velünk holnap reggel is.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: David Frey, Valery Sokolov, Sergej Malov, Motusz és Korosi Kvártett, Mendelssohn Kamarazenekar, Veszprém, augusztus 3-tól 9-ig, auerfesztivál.hu.
3: Az MRME új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renó Kapuszon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Schmuklör, Farkas Gábor, Lakatos György, Florian Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztircsák Polina. Csak néhányan az MRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az mrme.jegy.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 9 óra 30 perc. Musica sacra. Egyházzene.
4: Köszöntöm a hallgatókat a szerkesztő Uzsali Bence nevében is, a mikrofonnál Kecskés Barbara. 140 évvel ezelőtt, 1886. augusztus 1-én arra ébredt a világ, hogy éjjel elhunyt Liszt Ferenc. Liszt egyszerre volt rajongás tárgya, zenei és eszmei irányadó és proféta és botrányok őse, akit sokan kinéztek a konzervatív keresztény körökből is. Az időskori egyre erősebb vonzalma az egyházzenéhez még egyházi körökben sem talált egyértelműen pozitív fogadtatásra. Pedig kevesen foglalkoztak annyit a transzcendencia témáival világi műveiben is, mint Liszt Ferenc. Bár válogathatnánk miséjéből, oratóriumaiból vagy motettáiból, mai adásunkban egy zongoraművét és egy kamara együttesre írt alkotását hallgatjuk meg. Elsőként az Isten áldása a Magányban című zongoradarabja szól. A weimari időszakban megjelent költői és vallásos harmóniák ciklus 10 jelentősen eltérő darabból áll. Ez a mű a harmadik tétel, melynek kottája elé Liszt Lamartine azonos című versének első sorait írta. A részlet nyers fordítása a következő. Honnan jön, ó Istenem, ez a béke, amely eláraszt? Honnan jön ez a hit, amelytől túlárad a szívem? Én hozzám, aki még az imént bizonytalan és zaklatott voltam, s a kételj hullámai minden szél ide-oda hányt, a jót és az igazat a bölcsek álmaiban kerestem, a békét pedig olyan szívekben, amelyek a viharoktól visszhangzottak. Alig néhány nap suhant át homlokon fölött, mégis úgy tűnik, mintha egy évszázad és egy egész világ múlt volna el, s mintha tőlük egy mérhetetlen szakadék választana el. Új ember születne újjá bennem, és új életet kezdene. Liszt zenéje valósággal megállítja az időt. A mű alaphangneme a liszti transzcendencia hangnem, a fizdúr. Az egyes szakaszok pedig nagy tercenként lejjebbi hangnemekbe vezetnek, végül visszatérnek a kezdeti fizdúrba. Már csak a hangnemeket nézve is az lehet az érzésünk, hogy a világ egy végtelen, kerek körforgás. Ezt erősítik az egymásra épülő és egymásba visszatérő zenei gondolatok is. A műben nincs szó a halálról, mégis valamiféle örök béke látomása a zene. A kompozíciót Pátka Imre előadásában halljuk, a felvétel a Bartók Béla Emlékházban készült, 2000. november 10-én.

Liszt Ferenc Isten áldása a magányban című művét Pátka Imre előadásában hallottuk. A folytatásban a 23. Zsoltár német nyelvű parafrázisának megzenésítése szól, mely magyarul a következőképpen hangzik. Isten az én pásztorom, bármerre járok kelek, ahova ő vezet, ahogyan ő vezet, mi hiányozhatna nekem. Most megpihenek, lefekszem a zöld ellőrét hűsítő patakja mellett az édes hajnali harmadban. Azután felébreszt és vezet engem a helyes úton, a biztos ösvényen, új bátorsággal, új javak felé. És még az éjszaka völgyében is miért félnék? Pásztorbotja és atyai hangja megvigasztal engem. S a borzalom és az éjszaka mögött, a sötét völgyben, íme, ott állnak ellenségeim, és előttük örömünnepi asztalom. Nézd, az örömolaja csordogál göndör hajamra, serlegem túl csordul, úgy árad, hogy egészen megrészegít. Jóság és üdv kísér majd engem mindenkor. Isten az én pásztorom, mi hiányozhatna nekem? Mindörökké az úrházában maradok. Liszt ezt a szöveget nem kórusra, hanem énekhangra, a zsoltárosok hárfájára és harmóniumra dolgozta fel. A bensőséges hangulatú mű mégis az elragadtatásig képes hevülni, ugyanakkor egy személyes, intim Isten élmény emlékét hordozza. Felvételünkön Réti József énekét Lelkes Anna hárfán és Margittai Sándor orgonán kíséri.

0: Liszt Ferenc 23. Zsoltárát Réti József, Lelkes Anna és Margittai Sándor előadásában hallottuk. Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a 140 éve elhunyt Liszt Ferencre emlékeztünk. A szerkesztő Uzsali Bence nevében is megköszönöm figyelmüket, Kecskés Barbarát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 10 óra. Súgójuk. A Bartók Rádió kulturális ajánlóműsora.

0: Idén is megrendezik a Szemle Plus programot a Városmajori szabadtéri színpadon.
1: Azért tartom nagyon fontosnak ezt a szemlét, mert ez az egyetlen Budapesten lévő zsűrizett művészi összevetés. A Városmajorban 3 határon túl és 3 vidéki előadás versenyez, a Kristályszíntérben ott pedig 6 darab, vagy szóló, vagy kétszemélyes, és néha 3 személyes stúdió előadások vesznek részt.
0: Ősbemutatóra készül a Gyulai Várszínház. Németh László Iszony című regényét állítják színpadra.
2: Egy házasság csapdájába zárt fiatalasszonynak a tragikus történetéről írt Németh László egy nagy sikerű regényt, Kárász Nelli és Takaró Sándor története ez, ugye egy házas pár, akik boldogtalanul élik az életüket.
0: Sorstalanság címmel nyílt kiállítás a Petőfi Irodalmi Múzeumban.
3: Az egyes szerzőknél az ő életükkel kapcsolatos terekről stilizált térképek szerepelnek. Kiraktunk több útlevelet is, itt van például az, amivel Márai elhagyta az országot, itt van az, amivel Agatha Krisztóf elhagyta az országot.
0: A Súgójuk mai adásában beszámolunk még az Ankónai szerelmesek zalaegerszegi bemutatójáról, Révész Tamás fotóművész életmű kiállításáról és az Aquincumi Múzeum az utolsó szállítmány című tárlatáról. Ha tehetik, tartsanak velünk a következő egy órában. Köszönti Önöket a szerkesztő Madarás Zsolt. Augusztusban is számtalan színházi előadásra és egyéb programmal várja a színház iránt érdeklődőket a Városmajori szabadtéri színpad. A művészeti vezetőt, Pere Martoni Krisztinát köszöntöm. Nehéz is lesz most ebből a gazdag kínálatból néhányra fölhívni a hallgatók figyelmét. Például augusztus 5-én a Magyar Színház előadásában egy zenés életrajzi tragikomédiát láthatunk, a Fedáksári ügy, avagy Minden jegy elkelt címmel.
1: Igen, ez egy nagyon izgalmas darab, az Oll Tamás, aki egy számomra igazi meglepetés, mert mostanában sikerült több dologba látnom. Szerintem nagyon tehetséges, ő is írta, ő is rendezte, ugye ő a Karinti Színháznak a vezetője egyben, és ez egy nagyon érdekes történet a Fedáksári, az ő nagyon nehéz sorsáról, de nagyon-nagyon izgi az előadás. A Kubik Anna szerintem fantasztikusan játssza Fedáksárit, Soltész Böze másik főszereplő, meg még sokan mások, ez egy nagy létszámú színdarab. Úgy, mint történelmi darab is nagyon érdekes, és mint látvány is, mert belemegy abba a színházi világba, ami akkor volt. Látjuk Fedáksárit fiatalon is, kiváló előadás.
0: Mindig öröm, amikor Kovalik Balázs itthon rendez, és Budaörsön a Répa királyt rendezte meg, ezt majd 11-én láthatják a Városmajorban is a nézők. Offenbach operett, mégpedig egy operettbe ágyazott politikai szatírát láthatunk.
1: Igen, ez egy erősen politikai darab, szerintem a mindenkori diktátorról szól. Nagyon vicces, sok zenével, sok koreográfiával, egy nagyon furcsa, szatirikus hangvétellel, annak ellenére, hogy új kormány alakult, ami az ilyen politikai tartalmú színdaraboknak egyébként nagyon áthangolja a megértését, vagy ahogy ránézünk, meg ahogy halljuk, a viccek máshova esnek hirtelen, vagy elvesztik az értelmüket. Ez a Répa király, ez egy örök érvényű dologról beszél, a mindenkori hatalomról, vagy diktátorokról.
0: Párizsban 1872-ben mutatták be, de ha jól tudom, akkor magyar nyelven most először hangzik el.
1: Én is így tudom, igen.
0: Egy nagyon érdekes, improvizuál produkció, egy párkapcsolati tréning tulajdonképpen humorral és rögtönzéssel, amit majd 18-án láthatnak a nézők. Kell hozzá két remek színész, Kovács Patrícia és Ötvös András, igen, de egy mediátor és egy kommunikációs szakértő is a színpadon lesz.
1: Igen, Gönczi Dorka és a férje.
0: Varga Zsolt.
1: Varga Zsolt, így van. Ővelük szinte minden évben jön hozzánk egy ilyen improvizációs est, és hát itt tényleg, ahogy te is mondod, a szereplők a garancia, mert én nem tudom, én az Ötvös Andrist letok ülni, és megnyomok egy gombot, Ötvös Andris, és én őt reggeltől estig tudom nézni, mert egy olyan zsigeri tehetség, és zsigeri
0: komik. Ő sokáig a Katonában volt, és most a Vígszínházban
1: már. És egy jó egy darabig az Orlai Tibornál volt, és most Vígszínházban gyönyörködtett minket, de Patrícia is ugyanilyen csodálatos a maga vonalán, mint nő. Úgyhogy ez egy isteni páros, és Gönczi Dorka mindig megtalálja az ideális párosokat.
0: Azt mondta, hogy egy darab balettjük lesz, mégpedig a Szegedi Kortárs Balett előadása a Juronics Tamás rendezésében, az Isteni Színjáték.
1: Igen, hát ez egy nagy formátumú, csodálatos anyag. Végre befér hozzánk, mert én nagyon sokat szenvedek a balett műfajával, mert nincs olyan sok nagy balett társulatunk Magyarországon, győri balett, szegediek, pécsiek, akik az igazán jelentősek, és mindig valami hatalmas díszlet van, amivel nem tudjuk őket meghívni, de ez igazi csemege szerintem idén. Juronics Tamás koreográfiája.
0: Idén is megrendezik majd a Szemle Plus programot. Ugye ide 12 előadást válogatott be, ez majd augusztus 24-től körülbelül két héten át láthatják. Igen. Ezeket a darabokat a nézők, és ez egy verseny, hiszen egy komoly szakmai zsűri van, például két színész, Kovács Adél és Bezerédi Zoltán is a zsűriben van idén.
1: Igen, és a Karsai György, szintén Benkő Nóra, aki mindig része a zsűrinek. Azért tartom nagyon fontosnak ezt a szemlét, mert ez az egyetlen Budapest lévő zsűrizett művészi összevetés, ahol vannak bizonyos szabályok, a Városmajorban 3 határon túl és 3 vidéki előadás versenyez, a Kristályszintérben, ami a Margit-szigeten van, az a mi másik lábunk, ott pedig 6 darab, vagy szóló, vagy kétszemélyes, és néha 3 személyes stúdió előadások vesznek részt. A Kristályban Fodor Tamás és Kerekes Éva, és Benkő Nóra a zsűri. Ez azért nagyon fontos, egyrészt van egy küldetés, tudatunk ezzel, hogy határon túlról hozzunk társulatokat, például most fog először megjelenni Komárnó, akik nem tudom, hogy mikor voltak utoljára Budapesten, és ott van egy csodálatos társulat, nekik is ez irgalmatlanul fontos, hogy megjelenjenek. Budapest egy új helyszín, Bánk, Balázs Zolinak jön egy nagyon-nagyon különleges jazz-opera műfajú, dél-afrikai koprodukció, meg még sokan mások is. Egy nagyon érdekes, a maga a darab az egy dél-afrikai szerzőnek a darabja.
0: A határon túriakat említette, akkor ha jól tudom, a Revizort is bemutatják ezen a
1: Igen, ők is először jönnek, a Beregszásziak először lesznek nálunk. Nekem mindig nagy öröm, hogyha valaki újat tudok beemelni, aki
0: hát
1: még
0: ez egy egészen
1: szerepel.
0: Fantasztikus előadás, annyi pót előadást kellett be iktatni júniusban, mert annyira népszerű volt. Ifja Vidnyánszky Attila rendezése.
1: Igen, és ezt tényleg nagyon-nagyon szeretik. De jön megint Budaörsről a Cyrano, ami szerintem egy csodálatos előadás. Szombathelyieknek ez a Takarásban azért nagyon fontos, mert az ember, ha jár színházba Pesten, látja, hogy például a Katonának van egy olyan fantasztikus fiatal, új generációs gárdája, egyik tehetségesebb, mint a másik. De hogy vidéken is van egy színház, ahol ki tudnak állítani egy ilyen nagyon erős darabot csupa fiatalból, és ez a Takarásban ez egy ilyen előadás. A Marosvásárhelyieknek a háza blokkok között ez a Radu Afrim, aki rendezte, ez a román rendezők fenegyereke, de egy olyan világa van, ami egyik darabja szebb, mint a másik, ő írja a darabjait. Ez azért csodálatos ez az előadás, mert ebbe mindenki elképesztően nagy színész, és korban idősebb színészek játszák. Nem, fiatalok is vannak, de ugye a korosztályok kezdenek kiveszni, nem kezdenek, már erősen kivesztek a magyar színpadokról, mert mindent a fiatalabb generáció játszik. Rendben van, de jó a szemnek látni idősebb kollégákat, nagy formátumú idősebb kollégákat is játszani.
0: Tehát akkor egészen szeptember 5-éig érdemes felkeresni a Városmajori Szabadtéri színpadot.
1: Igen, igen.
0: Különleges produkciókkal várják
1: igen,
0: a nézőket.
1: Igen, jöjjenek!
0: A Városmajori Szabadtéri Színpad augusztusi programjairól Pere Martoni Krisztina művészeti vezetőt hallották.

0: Ősbemutatóra készül a Gyulai Várszínház. Németh László Iszony című regényét állítják színpadra, a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György társulatával együttműködve. Részletek Elek Tibortól, a Gyulai Várszínház igazgatójától.
1: Eredetileg én Németh László napokról álmodoztam tavaly ilyenkor, csak nem találtam megfelelő partnert. Egyedül a Szatmári Színházról értesültem, hogy ők is gondolkodnak Németh Lászlóban, hiszen idén született 125 éve Németh László, a 20. század egyik legnagyobb magyar írója, drámaíró, prózaíró, esszéista, mindenféle műfajban igen jelentőset alkotott. És a regényei közül az egyik leghíresebb, talán ez az Iszony című regény, amit a 1940-es években írt, aztán filmváltozat is készült belőle, nagy sikerű filmváltozat, de színpadon még nem volt látható ez a regény, és most a rendező Szabó K. István és a dramaturg Győki Katalin állítja színpadra, és már a Szatmári Színházban zajlottak is a próbák, és augusztus 8-a előtti héten pedig itt a Gyulai Várszínházban zajlanak a próbák, és láthatja majd a közönség a Berke Ferenc Művelődési Ház színpadán, sajnos a Várszínpadon nem valósítható meg, de ilyenkor tudjuk használni a Művelődési Ház színpadát is. Ugye eleve az, hogy regényről van szó, regényadaptáció, ez már nehezíti a helyzetet, meg ma már valljuk be, kevéssé ismert ez a mű, hiszen valamikor az én fiatalkoromban még kötelező olvasmány is volt, ha jól emlékszem, de utóbbi évtizedekben szerintem generációk nőttek fel úgy, hogy nem sokat hallottak Németh Lászlóról, vagy erről a regényéről, ami pedig egy nagyon izgalmas és nagyon jó regény, egy 20. századi női sors tragédia, de örökérvényű tanúságokkal szolgáló női sors tragédia, egy házasság csapdájába zárt fiatalasszonynak a tragikus történetéről írt Németh László egy nagy sikerű regényt, Kárász Nelli és Takaró Sándor története ez, ugye egy házas pár, akik boldogtalanul élik az életüket, és ennek a párkapcsolati drámának a legkülönbözőbb oldalát világítja meg a regény, és a mi színpadi előadásunk is természetesen egészen a női test és lélek biológiai, pszichológiai rétegeit tárgya föl a regény, és ilyen értelemben természetesen a színpadi előadás, és olyan mélységek, ami csak a világirodalom legnagyobb alkotóira emlékeztethet, például Tolstoj vagy Flaubert, a női sorsot ők tudták ilyen gazdagon és mélyen ábrázolni.
2: Mekkora bátorság kell egy ilyen darabot bevállalni, egy ilyen ősbemutatót, egy olyan egészbe beilleszteni, ami mondjuk valljuk be őszintén sikerre van ítélve.
1: Kell hozzá némi bátorság, különösen egy szabadtéri színház részéről, mert a nyári közönség itt Gyulán és az üdülő vendégek azok inkább lazábban, felhőtlenebbül szórakoztató előadásokra vágynak. Szerintem minden jó színházi produkció szórakoztató tud lenni, független attól, hogy vígjáték, vagy történelmi dráma, vagy tragédia, vagy táncszínház. A lényeg, hogy minőségi és kvalitásos előadás szülessen. Tehát én ebbe bízom, hogy annak ellenére, hogy ez nem egy vidám szórakoztatás lesz, hanem egy inkább elgondolkodtató, és a nézőt is önmaga felé fordító, vagy akár a saját kérdéseivel szembesítő előadás. Én úgy gondolom, hogy ilyenekre is szükség van. Mi rendszeresen szoktunk ilyen előadásokat létrehozni, főként ugye a saját bemutatóink, az ősbemutatóink ilyenek. Idén lesz még Krasznorkai László sátántangójának is a bemutatója, majd ezzel zárjuk az évadot augusztus 18-án, az pedig egy táncszínházi adaptációja lesz a regénynek.
0: Elek Tibort, a Gyulai Várszínház igazgatóját Sipos Gábor kérdezte. Az Iszony című darab bemutatója augusztus 8-án lesz.

0: Olasz életérzés, szerelem, humor és örök életű olasz slágerek. Az Anconai szerelmesek egy fergeteges mediterrán hangulatú zenés vígjáték, amelyet Vajda Katalin és Fábri Péter írt. A darab egy dél-olasz kisvárosban, Anconában játszódik a 70-es években, és a szereplők összegabajodott szerelmi szálait mutatja be. 20 év után most új köntösben állítják színpadra, a zalaegerszegi nyári színház keretében. Varga Tünde a Kvártéház igazgatójával, a darab rendezőjével, Tompa Gáborral beszélgetett.
1: Miért pont erre a darabra esett a választás?
2: Nagyon nagy közönségigény volt arra, hogy az Anconai szerelmeseket, amit 2007-ben bemutatott a színház, azt játsszuk valamilyen formában újra. És szakmailag is egy érdekes kihívás az, hogy az ember megcsinál egy másfajta előadást ugyanabból a színdarabból, és nagyon-nagyon kedvelem ezt a darabot. Vajda Kati nagyszerű librettót írta, és nagyon-nagyon jók a Fábri-féle dalszövegek. Zseniális zenei korszak, ez a 60-as, 70-es évek. Olyan zenék vannak, amik még mindig korosztályunkon átívelő. A Principessát énekli a 18-19 éves táncos, és ismeri, és ugyanúgy ismeri az annál valamivel idősebb főszereplő is. Megtaláltam azt a társaságot, akivel egy picit újra lehet rajzolni. A koreográfus Kósa Rubennel közösen egy egészen másfajta attitűdű táncok kerülnek bele, egy másfajta vizuális megfogalmazása is van az előadásnak, egy kicsit belefordulunk a bútorokkal a mába, kicsit visszafordulunk a díszlettel a Kvártéház elmúlt 20 évében, hiszen megjelennek a régi plakátok. Nagyon tetszik a társulat, ami összeállt. Együtt próbáljuk összehegeszteni ezt a dolgot.
1: Több évtized után, amikor ugyanazt rendezi valaki, mennyire tudja belevinni a 20 év tapasztalatot, vagy önmagát?
2: Legfontosabb szempont az, hogy legyen jó munka által létrehozott jó előadás. Teljesen mindegy, hogy egy Ionescu-t csinál az ember, vagy egy Büchnert, vagy a Anconai szerelmeseket, vagy a Csárdás királynőt. A mesterségbeli kihívások hasonlóak, vagy ugyanolyanok. Tehát megnevettetni, folyamatosan göcögő, muzsikáló nevetésre késztetni a nézőt legalább olyan nehéz, ugyanolyan nehéz, mint megríghatni. Sőt, jó minőségben nevettetni sokkal nehezebb tud lenni, mint megríghatni a nézőt, mert annak megvan a technikája. Hollywoodi filmet, ha néz az ember, akkor megvan annak a pillanata, hogy mikor fog jó eséllyel az átlag néző könnyezni. De az, hogy folyamatosan mosolyogjon a néző, néha röhögjön is, az legalább ilyen nehéz. Tehát a színésznek nagyon kell tudni, hogy mi a különbség a szünet és a csend között, mi a különbség, hova rakja a hangsúlyt egy poénnál, hogy kezeli a nézőt egy komédiánál, hogy a visszajelzést hogy kezeli, tehát nem az, hogy fürdik benne, de hogy kezeli, mindig változik a nézői reakciót, nem ugyanúgy nevet a néző pénteken, mint szombaton.
1: Ez az előadás abszolút a szerelemről szól.
2: Katona Imrét idézzem az egyetemről, a legfontosabb viszonyváltozásról szól, a szerelemről, tehát hogy azért, ami mozgatja az embert, meg az emberiséget. Ez a szerelemről szól, de úgy, hogy a benne szereplő figurák minden balfék szerelmes. A főszereplő, hogy szerelmes, vagy dadogós pár, vagy mindenki szerelmes, közben mindenki játékos. Egy vígjátéknak azért az az alapja, vagy egy komédiának, vagy mondhatjuk ezt, hogy a közönség azon kacag nagyon sokszor, hogy ez a furcsa szituáció, amiben keveredik mondjuk egy szerelmes, ez nem vele történt meg, hogy nem esik hasra, mint egy burleskbe, és azon nevet, hogy ez nem vele történik meg. És van egy másik, hogy akkor mégiscsak megvan ennek a játékossága, és azért jók ezek a művek, és ez azért van jól megírva. Mégiscsak látszik az, ez akár velem is történt. Meg is mellette, meg ezek az olasz dalok 20 év alatt nem változott semmi. Került egy fuvolista a zenekarba, Salamon Attila gitáros, akivel nagyon régóta dolgozunk együtt, azért ad neki egy kis heavy metalt, finoman patika mérlegen mérve, azért vannak rokkos beütések.
1: Megszokhattak a Kvártéház nézői, hogy mindig van benne valami kis helyi sajátosság, majdnem minden előadásban. Ez idén is így lesz?
2: Ebben az előadásban maga a fal, ahogy mondtam, az megidézi egy kicsit az elmúlt pár évét a Kvártéház működésének, megjelennek plakátok, újrafogalmazva megjelennek más dolgok is. Természetesen megjelenik a zalai tájszólás egy-egy pillanatra, de várják a nézők, szeretik a nézők, mert megszólítva érzik önmagukat. Nem szabad elfelejteni, hogy a színház nem egy öncélú valamit hoz létre önmagának, hanem az egy párbeszéd a nézővel. Aki nem akar beszélgetni a nézővel, az önmagának csinálja. Aki csak önmagával akar beszélgetni, az egy monológot csinál a tükör előtt. Beszélgetni akarunk a nézővel, és teljesen mindegy, hogy egy tragédiát csinál az ember, vagy egy komédiát, vagy egy drámaórát tart a művészi megfogalmazásra, akkor jó, mert beszélgetünk a nézővel.
1: Ezt csak Itt-Egerszegen láthatja a közönség?
2: Most ebben a pillanatban a fő cselekvésünk az, hogy július 31-én a bemutató után még játsszuk. Aztán játsszuk ugyanúgy sokat, mint a többi előadásunkat. Van egy közel 100-as szériánk. A színházigazgatóként az üzleti modell pedig az, hogy minél többet játsszuk, hogy a benne lévők minél többet tudjanak játszani. Az biztos, hogy jövőre játszani fogjuk, hogyha kap egy rátétet a díszlet, és meghívnak minket máshova, hogy ne játszanánk.
0: Az Anconai Szerelmesek című zenés vígjáték rendezőjét Tompa Gábort hallották. A darabot augusztusban még 8 alkalommal játsszák Zalaegerszegen. És még egy színházi hír, idén augusztusban is Szigligetre költözik a Centrál Színház. A budapesti premier előtt augusztus 8-án mutatják be Neil Simon klasszikusát, a Furcsa párt, Stól András és Alföldi Róbert főszereplésével, augusztus közepén pedig Woody Allen legújabb vígjátéka, a Tiszta őrület lesz műsoron. Mindkét darabot Puskás Tamás rendezte.

0: Folytatódnak a műcsarnok tematikus kiállításai. Jelenleg a fotóművészet különböző korszakaiba és sokszínűségébe tekinthetünk be három kiállításon át. Legutóbb Révész Tamás életművének válogatásából nyílt tárlat. A Balázs Béla díjas művész a lírai dokumentarizmus egyik meghatározó képviselője. Példaképéhez André Kertészhez hasonlóan a mindennapi élet apró, gyorsan tovatűnő pillanatai határozzák meg emocionális töltetű felvételeit. Révész Tamással Veresemes Gyöngyvér beszélgetett.
1: Ami a fotót illeti, ez a harmadik kiállítás, amely a közelmúltban nyílt meg a műcsarnokban. A kortárs fotográfia mellett volt egy visszatekintés Hemző Károly munkásságára, és hogyha az ön képeit nézem, akkor az is egyfajta visszatekintés. Egy picit visszamegyünk az időben.
2: Itt könnyű visszamenni az időben, mert ha nézem az egyik falon lévő képeket, akkor a 60-as éveket elevenítem föl, 13 éves koromban, amikor legelső fényképezőgépemet kaptam, akkor készítettem képet nagymamámról a Tabánban, a lufit fújó úttörő gyerekekről, és aztán elkezdődik a lehetetlen feladatoknak a kitűzése, mint például a cigány élet felderítése számomra, ami egy hihetetlen nagy élmény volt. Egy olyan munka, amin 9 évig dolgoztam, és egyetlen kép nem jelent meg, de annyira erős volt bennem az a hit, hogy ezt valahogy meg kell mutatni, hogy hát, ha valamit lehet változtatni ezen az életkörülményen.
1: Ezek tiltott képek voltak?
2: Addig nem jutottunk el, hogy tiltott kép legyen, inkább a téma volt titok. Tehát annak idején, amikor végül egy kiadó azt mondta a 9. évben, hogy megjelentetjük a könyvet, akkor Tamás Ervin barátommal, szerzőtársammal, aki írta a riportot a könyvhöz, heteket töltöttünk az országgyűlési könyvtárban olyan dokumentumokat nézni, szociológiai tanulmányokat, Kemény és másokét, ami nem volt publikus annak idején. És akkor, amikor megjelent a könyv, és utána a Néprajzi Múzeumban egy kiállítás, akkor nem hitték el a nézők, hogy ez Magyarországon történt. Én azt hiszem, hogy aki ezeket a képeket nézi, azokat meg fogja érinteni, mert mindegyikben van valami érzelmet, empátiát keltő dolog. A fotoriporteri munkásságom a képek újságnál kezdődött, ami a Vidék lapja volt, magazinja. Abszolút nem ismertem a vidéket, egy budapesti őslakos értelmiségi családból származom, nekem a vidék a Balaton volt. Úgyhogy nekem ez egy nagy élmény és egy nagy felfedezés volt, és megtanultam ebben a közegben azt, hogy hogyan tudom elfogadtatni magam olyan közösségekben, ahova nem tartozom, ahol ismeretlen vagyok.
1: Akár éppen egy búcsújáró közösségben is.
2: 3 éven keresztül jártam Máriapócsra a búcsút fényképezni, és itt is inkább bizonyos abszurditást látni, egyfajta különös világot, ahol például a papok celebrálnak, miközben a résztvevők meg ülnek háttal nekik, és olvasnak, vagy beszélgetnek, vagy esznek, szóval van egyfajta érdeklődés, és van egyfajta jelenlét, de közben másról is szól a kép, vagy ott van az a másik kép, ahol egy nagymama ölében ül egy kisfiú egy revolverrel a kezében, és mögötte pedig az egyházi zászlók.
1: Éppen azt ki is szerettem volna én is emelni akkor, amikor az abszurditást mondta.
2: És ha már a revolverről van szó. Ugye a revolver azért a konfliktus. Szóval erről az jut eszembe, hogy én újságnál dolgoztam, itthon is, később a Tükörnél, és aztán nagyon sok külföldi lapnak tudósítottam, de soha nem a híreket. Tehát az a nagyon furcsa dolog, hogy a Virtus Photo kiállítás most már 36. éve szervezem, nagyon-nagyon fontosnak tartom, hírekről szól, fontos hírekről, de az én világom meg teljesen más. Nem az a konfliktus érdekel, hanem azok az emberi kapcsolatok, azok a hétköznapi pillanatok, amelyekre sokkal jobban vágyunk, mint a nagyon izgalmas, konfliktusos környezetre, amit mondjuk egy WordPress fotókiáltáson látunk.
1: Említette azt, hogy a 60-as években indult a pályája, a 60-as évek fotóit látjuk itt az első teremben, és hogyha tovább sétálunk, akkor ugye ön már említette nekem azt, hogy egyfajta kronológikus sorrendben válogatta ezeket a képeket.
2: Van egyfajta időrend, és ha itt most a második nagy terembe beérünk, akkor éppen Szicíliát látjuk, ami nekem egy varázslat. Egy olyan világ, ahol az őszinteséget lehetett látni, tehát volt, senki nem rejtette véka alá azt, amit gondolt, vagy amit mondott, vagy ha itt tovább megy, akkor itt van egy olyan tipikus képsorozat gesztusokról, ahol azt látom, hogy vitáznak 8 képen keresztül, de még az utolsó képen, amikor már elhagyja a vitapartner, akkor is a gesztusaival mutatja, hogy ez még mindig nem ért egyet az illetővel. És ami nagyon érdekes, nekem az első fényképezőgépem egy 6x6-os filmre dolgozó fényképezőgép volt, ami nem mindennapos, hogy egy gyerek ilyet kap. Ez arra tanított meg engem, hogy meggondoltam fényképezzek, vagy előre próbáljam gondolni, hogy mi lesz a következő pillanat, vagy nagyon gyorsan kellett reagálnom valamire, mert nem lehetett 20-30 képet csinálni egyetlen jelenetről, mint ahogy ma egy digitális kamerával, vagy telefonnal lehet. Ugye azt mondtam, hogy ilyen lehetetlen feladataim voltak. Tehát amikor például Római Magyar Akadémián voltam ösztöndíjas 81-ben, akkor eldöntöttem, hogy én Rómáról szeretnék egy könyvet csinálni. Eldöntöttem, hogy ha már itt vagyok, akkor Szicília nincs olyan messze, Szicíliáról csinálok egy könyvet. Mind a kettő megjelent később Korvinánál, illetve a képzőművészetinél. És akkor amit itt látunk, ez Budapest. 89-es állapotot mutat, amit nagyon fontosnak tartottam annak idején, mert azt láttam, hogy a rendszerváltást követően volt egy hatalmas lepusztultság a városban, ami sok szempontból változott, de én azt gondoltam, hogy ha ezt én most nem örökítem meg, akkor ez eltűnik. És egy éven keresztül csak Budapestet fényképeztem.
1: És azért az abszurd innen sem hiányzik, hiszen olyan pillanatokat kapott el ugye a városi forgatagból a bálozó társaság, amelyen nincs fej. Gyakorlatilag, ha innen nézem.
2: Igen, az is tulajdonképpen egy megható jelenet volt, ez volt az első operabál. Valahogy mindenki olyan esetlenül mozgott, és az egész ügy olyan esetlen volt, és ez nagyon jól látszik a képen, ahogy ilyen ügyetlenül hajolnak meg a táncosok. Vagy ott van mellette egy kép, ahol egy divatbemutató mesztelen bábút ölel egy munkás. Ezt én nem rendeztem meg. Éppen lepakolta ez az ember ezeket a bábukat a teherautóról, és amikor megláttam messziről, hogy én ezt fényképezem, akkor eljátszottam, mintha a szerelmét ölelné. És ez nekem egy szimbolikus, fontos kép, hogy végül is a szerelem meg a szeretet mindenhol meg tud nyilvánulni.
1: Megjelennek most már a színes képek is, ugye? Ez már jelzi azt, hogy az időben is előrébb megyünk.
2: Igen, hát itt egyrészt látunk néhány képet az amerikai nyugatról, ott készítettem egy könyvet az amerikai nyugatról, és itt egy nagyon különös kráterlét Oregonból, ahol a tónak a színe, a kéksége messze erőteljesebb, mint az égé. Vagy itt van az egyetlen kakukktojás, az egyetlen szinte azt mondhatnám, hogy hírkép, ami egyébként egy WordPress-otó díjas kép, ezt nem tudtam kihagyni. Ez az utolsó orosz hadtestnek a kivonulása, és azt a pillanatot örökítem meg, amikor a tankok már a vonaton vannak, és egy katona jön rózsával a kezében, nagyon borongos tekintettel. Körülötte tócsák vannak, az egész olyan, hát nem egy vidám kép, de hát a néző nem tudja, hogy azért van rózsa a kezében, mert búcsúztatták az orosz hadtestet, és magyar népi táncosok, magyar népzenére táncoltatták ezeket az embereket. Hihetetlen abszurd volt. Robert Pledge, aki az egyik szerzője a katalógus könyvnek, arról ír, hogy ugyan az a címe a kiáltásnak, hogy csend a mindennapok költészete, de neki ezek a képek egyáltalán nem csendesek. Mindennek hangja van, hogy sustorog a széltől ott az indián gyereknek a tollazata, vagy akár ezek az ekvádori indiánok ott fönt a hegytetőn, ahova nagyon különös szerencse volt, hogy bejutottam. Vagy itt vannak a New York-i képek, amelyek olyan nagyon vészjósulóan kezdődnek. A New Yorkban megjelent könyvemnek a címlapja, ez a kép, amin New Jersey oldalról látjuk a World Trade Center-t, és egy kitárt szárnyú madár egy nagyon borongos felhőzeten repül felé.
1: Ez most már ugye több értelmű kép lett így.
2: Több értelmű. Nagyon érdekes, hogy amikor kint megjelent a könyvem, akkor több e-mailt kaptam arra, hogy hogy lehet az, hogy egy művész meglátja azt a drámát, ami majd következik, mert volt egy pár olyan kép, ami mintha sejtette volna azt, hogy mi az a dráma, ami majd történik.
1: Azzal kezdtem, hogy ez a harmadik kiállítása ennek a fotó történeti kiállítás sorozatnak, és Szegő György igazgató egyszer el is mondta, hogy ezeket a tárlatokat összességében kell tekinteni, hiszen mindegyik összefügg. Ha ebből a szemszögből nézzük, akkor ön hogyan tekint erre a kiállításra, hogyan illeszkedik a másik kettőhöz?
2: Ha a fotószalonra gondolok, akkor ott elképesztő mennyiségű képet és műfajt lát a látogató. Tehát a úgynevezett kreatív fotográfiától kezdve a hagyományos régi technológiával készült képeken át, a portrékig mindent megtalál. Aztán ott van a Hemző Károly kiállítás, ami egyrészt tisztelet Hemzőnek, aki egy nagyszerű fotográfus volt, sajnos régen elhunyt, nagyon jól ismertem. Ott nagyszerű képeket látok Hemzőtől és az utódjaitól, a fiatal korosztálytól, és amit itt látnak ebben a kiállításban, ebben a három nagy teremben, mondjuk azt, hogy egy retrospektív kiállítás, egy életmű, ahol elgondolkoztató képek vannak. Remélem, hogy aki olvassa a képet, azt úgy fogja olvasni, mintha egy verset olvasna.
1: Nem véletlenül mondják az ön képeiről azt is, hogy van benne líra.
2: Nekem ez nagyon tetszik, hogyha erre gondolnak, mert én is azt gondolom, hogy nem fényképezek le semmit, amiben nincs valami, ami sugározna, ami tovább gondolásra kényszerítene, vagy gyönyörködhetne, mint hogyha valami szépet olvasnék, csak látom a szemeimmel, vizuálisan. A lírával kapcsolatban még van egy gondolatom, amit a könyv utolsó oldalán le is írtam, hogy vannak képek és vannak pillanatok, amelyek annyira lenyűgöznek, annyira élvezem, hogy részese lehetek, hogy nem is fényképezem le, és ezek a legszebb el nem készített fotóim.
0: Az idén 80 éves Révész Tamás fotóművészt hallották. A Csend a mindennapok költészete című kiállítás október 11-ig tekinthető meg a Műcsarnokban.

0: Sorstalanság alakzatok címmel nyílt kiállítás Budapesten a Petőfi Irodalmi Múzeumban. A tárlat 6 magyar író és egy folyóirat megidézésével mutatja meg, hogy a 20. század diktatórikus rendszereiben élők milyen alkotási és túlélési módszereket találtak traumáik feldolgozására. Arra is keresi a választ, hogy mennyiben választható a saját sorsunk, és hol húzódnak a szabad döntés határai. Kodolányi Judit projektfelelőssel Nánási Anikó beszélgetett.
1: Bodor Ádám dögcédulája, vagy Ágota Kristóf francia szótára, Márai kalapja, Faludi földgömbje, olyan tárgyak, amelyek sok-sok konkrét történetet is el tudnának mesélni, de talán szimbolikusak is.
2: Mindenképpen szimbolikusak. Egyáltalán az utazás maga, legyen az egy szándékos emigráció, egy elhurcolás, vagy éppen egy bezárás mindennek a tiltása, vagy akár legyen egyszerűen csak egy utazás, mint az utas és holdvilágban, ahol azért kellünk útra, hogy valamit találjunk, ami úgy érezzük, hogy nincs meg ott nekünk, ahol vagyunk. Ezt mindenképpen szerettük volna egy ilyen háttér motivumává tenni a kiállításnak. Az egyes szerzőknél az ő életükkel kapcsolatos terekről stilizált térképek szerepelnek. Kiraktunk több útlevelet is. Itt van például az, amivel Márai elhagyta az országot. Itt van az, amivel Ágota Kristóf elhagyta az országot. Tehát szerettük volna azt hangsúlyozni, hogy ez a fajta helyváltoztatás, ez olykor milyen elválaszthatatlanul összefügg egy belső döntéssel, a saját sorsunkkal, annak a választásával, vagy éppen az attól való megfosztottsággal.
1: Kertész Imre regényének címét viseli a kiállítás, de az itt bemutatott 6 szerző mindegyikére jellemző valamilyen módon a sorstalanság, az otthonvesztés. Láthatjuk a kiállításon, hogy hányféleképpen is lehet elveszíteni egy hazát, illetve megtalálni egy másikat valahol máshol, már akinek sikerült.
2: Amikor ezt a kiállítást elterveztük, pontosan arra gondoltunk, hogy vajon hogyan kötődik a saját sors a helyhez, hogyan kötődik a hazához, ha tetszik, ezek a fogalmak hogyan függenek össze, illetve hogyan tudjuk beteljesíteni a saját életünket, vagy éppen elhagyni azt. És amikor visszatekintünk az életünkre, akkor hogyan tudjuk ezt nyugtázni, vagy éppen megtagadni azt, ami történt velünk. 7 tematika van ebben a kiállításban, ami közül 6 szerző egyénileg szerepel, és akkor a Magyar Műhely 7-ként több szerzőt egyesítő tulajdonképpen egy folyóirat történetét idézi meg. A teljesség igénye nélkül szeretnénk mozaikot adni abból, hogy a 20. században ezeknek a szerzőknek a vonatkozásában hogyan értelmezhető a sorstalanság fogalma.
1: Van köztük olyan, aki el sem hagyta a hazáját, gondoljunk Szerbantalra, mégis elvesztette. Vagy Bodor Ádám például úgy vesztette el Erdélyt, hogy közben Magyarországon az óhazában azért otthonra talált, meg elismertségre. A többiek viszont bejárták a nagyvilágot, és próbáltak egy új hazát találni.
2: Ez így van, de nem kizárólag és kifejezetten a haza elvesztéséről van itt szó. Az csak egy aspektusa ennek a kérdésnek. Szerbantal azért kerül ide elsősorban, mert nagyon sokan ismerik és szeretik az Utas és Holdvilág című regényét, amelyben egyértelműen tételeződik ez a kérdés, hogy a főszereplő ugye úgy érzi, hogy otthon nem lehet az, aki, és ahhoz, hogy az igazi énjét megtalálja, neki el kell menni valahova máshova, és ott kell keresnie, és hogyha nem lehet ott, hanem haza kell jönnie, akkor csak úgy élhet, mint patkányok a romok között. És ez egy nagyon szép és szimbolikus történet, és ugye ez, ne felejtsük el, még Kertész Imre előtt íródik. És aztán ugye itt van, mellé rakhatjuk Szerbantalnak a saját sorsát, amit ő abban élt, hogy ő egy magyar értelmiségi, aki a magyar irodalommal visszavonhatatlan és eltéphetetlen kapcsolatban van, majd pedig mégis a zsidósága miatt gyilkolták meg.
1: Az is kérdés, hogy ki milyen túlélési stratégiát választ mindehhez, ami történik vele.
2: Faludi Györgynek a példája számomra azért különösen érdekes, mert ő rendkívül hányatott sorsú, emigrál, többször visszajön, recskre kerül, tehát azt is megnézi, hogy milyen az, amikor egy diktatúra nem enged el. És megpróbálja a börtönt is, és aztán pedig külföldön alkot, és válik nagyon híressé. Először ugye angolul jelenik meg az ő önéletrajzi írása, óriási siker, de ő továbbra is egy magyar író marad. Majd amikor végül is visszatér, tehát mindezek után a hányattatások után, az ő döntése az, hogy visszajön. Ez az életének egy betetőzése lehet. Azt persze nekem nem tisztem megítélni, hogy ő ezt valóban így élheti ilyen meg, szóval én azt gondolom, hogy ennek az is a szépsége, hogy kérdéseket feltehetünk, de válaszokat nem biztos, hogy jogunkban áll adni, viszont gondolkodhatunk róla, és bízhatjuk arra a látogatót, hogy ő is gondolkodjon el, akár a saját életével kapcsolatban, akár egy-egy íróval kapcsolatban.
1: Neki a túlélési stratégiája talán az volt, hogy a magyar nyelvhez való kötődését sosem adta föl.
2: Az, hogy a magyar nyelvhez való kötődése így megmaradt, az szerintem gyönyörű. Ez viszont lehet, hogy egy irányadónak szolgálhat, hogy van egy olyan biztos pont az életben, amihez ő mindenen keresztül hű maradt, és azonos tudott vele maradni. Nem jelenti azt természetesen, hogy Márai, aki viszont azt mondta, hogy ő neki el kell mennie, és el is ment, maga módján rosszul döntött volna, vagy igazából megbírálhatnánk az ő döntését, hiszen ezek teljesen egyéni sorsok.
1: Ágota Kristófnak nem sikerült, hogy megőrizze az anyanyelvét, franciául kezdett írni. Tehát elvesztette a nyelvét, és ezzel azt írja, hogy önmagát is.
2: Igen, ez egy gyönyörű dolog, hogy ő milyen fájdalmasan válik meg az anyanyelvétől, és milyen fájdalmasan próbálja mégis megőrizni az anyanyelvében való létet minden külső körülmény ellenére. Itt is feltehetjük azt a kérdést, hogy attól, hogy ő életművének a legjelentősebb részét franciául alkotta meg, attól ő nem magyar író? De hát persze, hogy az. És itt megint csak vissza kell kanyarodnunk az identitásnak a kérdéséhez.
1: Bodor Ádám nem a nyelv elvesztésével nézett szembe, és a haza elvesztésével sem úgy, ahogy a többiek, de az ő hősei olyan hazátlan emberek, akik meghatározhatatlan, időtlen világban élnek.
2: Pontosan ez a megfosztottság volt az, ami megfogott bennünket a koncepciónak a kialakításakor, hogy annak ellenére is lehet a sorsunktól megfosztottan élni, hogy nincsen mondjuk egy háború, vagy bebörtönzés, vagy emigráció, ami esetleg a többiek esetében igaz.
1: Habár Bodor Ádám is volt börtönben, ő a Ceausescu diktatúra elől jött Magyarországra.
2: Igen, korábban egészen fiatalon volt börtönben, még 10 évesen, gyakorlatilag gyerekként. Ezeknek egyébként ugye itt láthatjuk a kiállításban egy-két nagyon szép mementóját.
1: A párizsi magyar műhely esete is nagyon érdekes, ott több szerzőről van szó, akik 56-os emigránsok. Nagy Pál, Pap Tibor, Parancs János a 60-as évek elején hozták létre ezt a művészeti, irodalmi folyóiratot. Ez a lap hidat képezett Magyarország és az emigráció között.
2: Így van mindenképpen, és alapvetően szerintem az ő identitásuknak egy megtartó erejévé vált, hogy ők ott egy közösségben éltek, elhatározták, hogy ők nem fognak idegen nyelven írni, ők magyarul fognak írni, és egyáltalán nem voltak hajlandók feladni azokat a kulturális kapcsolatokat, azt a nagyon erős kötődést, amely a hazájukhoz és a magyar irodalomhoz kötötte őket. Viszont nagyon fontos arról is beszélnünk, hogy itt nem csak az írói életrajzokról akartunk beszélni, bár azok is önmagukban nagyon érdekesek, és nyilvánvalóan nem választhatók leszikével az életműről. Viszont az, hogy hogyan tematizálódik mindez, amiről most beszéltünk a művekben, az is döntő jelentőséggel bírt, és egy másik dimenziója ennek a kiállításnak.
0: Kodolányi Juditot hallották. A Sorstalanság alakzatok című kiállítás október végéig látható a Petőfi Irodalmi Múzeumban.

0: Az utolsó szállítmány. Ez a címe annak a tárlatnak, amelynek kiinduló pontja, hogy horvátországi régészek feltártak egy az ókorban elsüllyedt hajóroncsot és annak rakomány maradványait. Az Aquincumi Múzeumban látható kiállítás anyaga különleges aquincumi leletekkel is kiegészül, amelyek tengeri úton érkezhettek Alsó-Pannónia fővárosába. Egyúttal azt is megtudhatjuk, hogy a hajótörés időszakában milyen politikai és gazdasági viszonyok uralkodtak térségünkben. Láng Orsolya kurátorral Veresemese Gyöngyvér beszélgetett.
1: Onnan hova ment az utolsó szállítmány? Most ugye ide Budapestre érkezett jelképesen, de eredetileg milyen szállítmányról van szó?
2: A mai Horvátországhoz tartozó dalmáciai tengerszakaszon előkerült hajóroncsról van szó, amely az ókornak egy nagyon különleges legkésőbbi időszakában, a Krisztus utáni 5. század közepén süllyedhetett el, és a rakomány vizsgálata alapján kideríthető volt róla, hogy a mai Észak-Afrika zónájából, Tunézia, Kartágó magasságából indulhatott, és hát nagy valószínűséggel a végcélja Aquileia volt, egy nagyon fontos ókori kereskedőváros, amely egyrészt a végpontja volt az úgynevezett Borostyán útnak, ami ugye a Baltikum felől haladt Észak-Itália felé. Másfelől egy nagyon fontos tengeri kikötő is volt ott, ez a mai Velencének a környéke. Egyébként, és sajnos ide nem érkezett meg ez a bizonyos utolsó szállítmány, mert a mai Piruzi szigetcsoportnál egy tengeri viharba került, és ott zátonyra futott, összetört és elsüllyedt. Úgyhogy nagyjából ennyire konstruálható az utolsó útvonalról.
1: Lehet azt is tudni, hogy mi volt a hajón?
2: Szerencsére a hajóroncsot 2011-ben horvát búvárrégész kollégák elkezdték feltárni, és jó pár év alatt sikerült is ezt a feltárást befejezni, és a rakománya a hajónak többé-kevésbé jól rekonstruálható. Azért mondom, hogy többé-kevésbé, mert itt nem egy klasszikus hajóroncsról van szó, mivel hogy ez a hajó zátonyra futott, kettétört, és úgy süllyedt el. Tehát ilyen módon sokkal nehezebb, keményebb munkája volt a régészeknek abban, hogy rekonstruálják egyáltalán a hajótest méretét, kiterjedését és a rakománynak az elhelyezkedését, de azért szerencsére ez sikerült, annak ellenére, hogy mondjuk a fa részei a hajónak nem maradtak meg érdemben. Ellenben a leletek szóródása és annak a nagyon pontos dokumentálása során lehetőség volt arra, hogy ezt a rakományt feltárják, és ebből érkezett most ide hozzánk egy válogatás.
1: Hogyha ide belépünk a térbe, akkor mediterrán tengeri hangulat veszít körül bennünket, de nem látunk olyan hűde sok tárgyat.
2: Pontosan ebből adódóan, hogy eleve ez egy kisebb méretű kereskedelmi hajó volt, tehát egy nagyjából 15-18 méter hosszú, 5-6 méter széles hajóban kell gondolkodni, amiben azért olyan óriási mennyiségű rakomány abstart sem férhetett el. Mivel ez összetört, szétszórodott a rakománya, nem is volt túlságosan mélyen, olyan 6-10 méter mélyen, ez viszonylag sekélynek számít. Tehát ez azt jelenti, hogy maguk a rómaiak vélhetően kimentették az egyébként igen értékes rakománynak számító amforákat, hiszen ezekben égeikumi bort, olajat, halszószt szállítottak, ami komoly értéknek számított. Úgyhogy ami megmaradt a régészek és az utókor számára, edénytöredékek, nagyobbak, kisebbek, változó méretűek, úgyhogy ennek is köszönhető az, hogy itt valójában olyan nagyon nagy mennyiségű anyagról nem beszélhetünk. Ami miatt mégis érdekes számunkra, az egyrészt a korszak, amiben elsüllyedt, mert hogy ez egy nagyon érdekes, nagyon késő római időszak, ami egyébként ott helyben sem túl jól dokumentált. Nekünk, aquincumiaknak, az egykori Pannónia provincia területén pedig egy különösen érdekes időszak, mert ebben a korszakban Pannónia provincia hivatalosan már nem nagyon létezik. 433 magasságában a hunoknak átadják a rómaiak Pannóniát, megszűnik a római közigazgatás, a városi élet, mint olyannak vége szakad. Tehát igazából a legutolsó időpontban vagyunk, ami valóban egy átmenet a népvándorláskor és a római uralom vége között. És ebben az időszakban érdekes látni, hogy a Mediterráneumban azért, amíg hajóznak, ott még zajlik kereskedelem, bár ott is a végét járja a történet, de azért mégiscsak működik ez a hagyományos értelemben vett római birodalmi kereskedelmi kapcsolatrendszer. Tehát maga a korszak érdekes, nem beszélve arról, hogy ebből a korszakból nagyon kevés hajóroncsal rendelkezünk. Tehát ez már önmagában egy kuriózum, hogy egyáltalán megmaradt nekünk ez a kis hajó, már nem jutnak el Pannóniába. Ezek az amfora típusok, vagy edény típusok, mert erre az időszakra úgy aquincum, mint maga az egykori Pannónia provincia már nem része annak a hatalmas kereskedelmi hálózatnak, aminek egyébként korábban évszázadokig része volt.
1: Nézzük is meg, hogy mi az, ami ide került ebből a leletmentésből.
2: Rögtön az elején nagyon érdekes tárgyat látunk, egy ilyen kis harangra emlékeztető ólomból készült tárgyat, ami tulajdonképpen nem más, mint egy mélységmérő, és ami mellett egyébként kihelyeztük a rekonstrukcióját is ennek a tárgynak. Ugye a hajósoknak mindenképpen alaposan is jól kellett tudni tájékozódni, és hosszú kötél végére erősítették ezt a harang alakú tárgyat, aminek a belseje üreges, és ezt leengedték. Ezen a kötélen különböző csomók vannak, két csomó között egy öl a távolság, egy római olyan 1,7 métert jelent, tehát ezt leengedték. kiszedve, lehetett pontosan tudni, hogy milyen mély adott ponton a tenger, és a harang belsejébe valamilyen zsíradék került, jellemzően disznózsír, és azt leengedték az ajzatra, és az rátapadt. És mikor felhúzták, akkor látták, hogy milyen típusú ajzat felett haladnak. Eszerint is tájékozódtak. Ha nem tapadt rá semmi, akkor sziklás volt a tengerfenék. Akkor tudták, hogy az nagyjából merre van. Ha homok tapadt rá, akkor például tudták, hogy valamilyen folyótorkolat környezetében vannak. Ha kavics tapadt rá, akkor azt is tudták, hogy már másféle föveny környékén járnak. Tehát tulajdonképpen ez egy ilyen anyagvételező vagy anyagmintázó eszköz az ókorból, de nagyon hatékony, és borzasztóan jól segítette a tájékozódását a hajósoknak.
1: További vitrinek vannak itt a leletekkel, vagy lelettöredékekkel, hiszen ahogy ön is mondta, leginkább cserepek azok, amelyek láthatóak.
2: Itt az edények egy része ki van egészítve, tehát látunk itt épp edényeket is. Ezek elsősorban azok a tárgyak, amelyeket a legénység maga használt. Ebben a vitrinben viszont amforákat látunk, amelyek már a rakományhoz tartoztak, tehát ezek nem a személyes tárgyai voltak a legénységnek. Ugye az amfora korszak petpalackja vagy konzervdoboza, ezek meglehetősen nagyméretű, csúcsosaljú, kétfülű tároló edények, amelyekben bor, olaj, olívaolaj, vagy pedig az ókor vegetálja, a halszósz utazott, és ezek nagyon fontos és értékes kereskedelmi áru cikkek voltak. Ezeket a római uralom teljes időszakában több száz éven keresztül szállítják a birodalom elsősorban észak-afrikai régiójából az északi provinciák ellátására. A gyártók központjaik többnyire arra felé keresendők, ahol magát az alapanyagot előállítják, tehát ez a mai Észak-Afrika, mai Spanyolország, illetve mai Görögországnak a területe, és ezekből az amforákból, illetve a tartalmukkal rengeteget, tehát tényleg több százat találunk, a hajóroncsok túlnyomó részének is ez teszi ki a rakományát, ebben az esetben is ez így volt. Ezek itt elég későiek, tehát azért mondtam, hogy azért is kuriózum, mert ilyen nagyon késői amforákat itt mi Pannoniában, vagy legalábbis Akinkumban nem szoktunk látni. Ezek úgynevezett észak-afrikai amforák az 5. századból, ezek bizony olajat, bort és ezt a bizonyos halszószt tartalmazták eredetileg, és a hajó értékes rakományát képezték, és azért nincsenek, hogy az elején említettem, éppek köztük, mert ez valószínűleg még a rómaiak kimentették hajótörésnek az időszakában.
1: Hogyha bekukucskálunk a függöny mögé, akkor látunk már nagyobb méretűeket. Ezek az önök gyűjteményéből vannak már?
2: Igen, szerettük volna mindenképpen jelezni, hogy hát amforáink nekünk is vannak, noha egy picit korábbiak, második, harmadik századiak. Ez azért is nagyon jó, mert itt lehet a teljes méretüket tanulmányozni. Látszik, hogy nagyon különbözők a formák, különböző a színük, az agyagszínük. Ez alapján egyébként viszonylag jól elkülöníthetők típusra és korszakra. És hát azt jelzi számunkra, hogy bizony a viszonylag drágább égelykumi bor, vagy mondjuk hiszpániai olaj bizony elérte a pannoniai felsőbb rétegek asztalát is. Jellemzően ezek hivatalnokok, magasrangú katonák, akik ezt jobban meg tudták engedni maguknak, és azért jó pár darab a múzeum gyűjteményében is van. A kiállításnak hátsó része kifejezetten az akvinkumi tárgyakra fókuszál. Szerettük volna egy füst alatt azt is bemutatni a hajóroncson kívül, hogy hogyan illeszkedik akvinkum és egyébként Pannonia ebbe a bizonyos kereskedelmi kapcsolatrendszerbe, aminek ez a piruzi hajóroncs is egy nagyon szép lenyomata vagy példája, és ezért hoztunk egy vitrint, illetve egy különálló tárgyat. A tárgy, amiből a deszkák is itt vannak, egy hordó. Ez egy római kori szinte az épp hordó, rajta még egy bélyeg is olvasható, amely szerint a hordóban eredetileg bort szállítottak az itt állomásozó második segédlegió számára vámmentesen, mert a katonaság számára vámmentesen lehetett ilyesmit szállítani. A múzeum gyűjteményében nagyon sok ilyen boros hordó van, amelyek nem igazán olyanok, mint a mostani hordók, sokkal magasabbak, keskenyebbek, nem pont hasonlítanak egy mai hordóra. Nem azért maradtak fent számunkra, mert hogy esetleg mi is találtunk volna a Dunában hajóroncsot, ami

0: gyűjteményében a Erez egyébként arra nagyon jó példa, hogy a Rajna vidékéről ide is érkezik bor, nyilván nem olyan értékes és drága bor, mint ami az amforákkal jön, hanem a közkatonák, az egyszerű katonák ellátására inkább az olcsóbb rajnai bort hozták ide, szintén vízi úton.
1: És itt a vitrínben pedig kagyló darabokat látunk.
0: Meglehetősen friss tárgyakból válogattunk, néhány hónapja került elő egy közeli ásatásunkon, mert hogy Aquincum is nagyon mélyen bele volt ágyazva ebbe a bizonyos mediterrán kapcsolatrendszerbe. Ennek legjobb példája azok az osztriga kagylók, amiket itt látunk. Ugye az osztrigáról tudjuk, hogy egy viszonylag kényes, csak frissen fogyasztható, és egyébként is egy luxus terméknek számító élelmiszer volt. Ez az ókorban sem volt másképp. Viszont nálunk meglehetősen nagy mennyiségű osztriga kagyló kerül elő az ásatásokon ahhoz, hogy azt mondhassuk rá, hogy ezt valaki mondjuk például szuvenírként elhozta magával. Úgyhogy most már azért folynak ezügyben is kutatások, de nagyon úgy néz ki, hogy bizony ide szállítható volt élve az osztriga, nyilván nem a nyári időszakban, hanem inkább télen. Nagyméretű, tengervízzel telt, lezárt korsókban érkeztek ide, nagyjából 3 napi járóföldre van innen az Adriai tenger, nagyjából ez kivitelezhető volt. Illetve ugyanígy érdekesek a bíborcsigák megjelenése, amiből szintén egy egész szép kollekció kezd körvonalazódni a múzeum gyűjteményében, ami egy kicsit érdekesebb. A csiga ugye az ókor legfontosabb és legdrágább a bíborfestéknek az alapanyagát adja, de nem ebben a mennyiségben. Tehát ahhoz, hogy egy egész kis mennyiségű bíborfestéket ki lehessen nyerni a bíborcsigából, több 10 kilónyi csiga szükségeltetik. Azokban a régiókban, ahol valóban foglalkoztak bíborfestéssel, azok minden esetben tengerparti települések, itt elsősorban a Közel-Keletet lehet említeni, ott hegyekben áll az üres bíborcsiga, de tényleg szó szerint kell ezt értelmezni. Na most ahhoz képest nálunk ez a 1-2 tucat kevés, viszont annál megint több, hogy azt mondhassuk rá, hogy véletlenül került ide. Mivel vannak ókori források arra nézve, hogy ezeket újrahasznosítják, illetve vélhetően gyógyszerként is használják a beltartalmukat, elképzelhető, hogy inkább gyógyászati célból kerül ide, a bíborfesték készítés nem túl valószínű. Úgyhogy ebben a vitrínben próbáltuk azokat a tárgyakat bemutatni, amelyek jól mutatják, hogy nem az 5. században, de korábban azért bizony elég jelentősen benne voltunk mi is ebben a kapcsolati hálóban. És pont azért, mert olyan tárgyakat próbálunk itt felvonultatni, amelyek adott esetben még nem nagyon voltak kiállítva itt az Aquincumi leletek kapcsán, ez elmondható. Én azt gondolom, és azok a látogatói visszajelzések is, hogy érdemes volt megcsinálni, és egy sikeres kiállítás.
2: Lángor Solya kurátort hallották. Az utolsó szállítmány című kiállítás október 21-ig látható az Aquincumi Múzeumban.

A Súgoljuk mai adásában egyebek közt a Városmajori Szabadtéri Színpad augusztusi előadásait, a Gyulai Várszínház ősbemutatóját és a műcsarnokban látható Révész Tamás életmű kiállítást ajánlottuk figyelmükbe.

0: Tegnapi műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: David Frey, Valeri Szokolov, Sergej Malov, Motus és Korosi Kvártett, Mendelssohn Kamara Zenekar, Veszprém, augusztus 3-tól 9-ig, auerfesztivál.hu.
2: Augusztus 9-e és 14-e között Kaposvár ismét a komoly zene fővárosa. Érkezik a 17. Kaposfest. Világhírű művészek, felejthetetlen koncertek a Szivárvány Kultúrpalotában, izgalmas zenei előadások és színes kísérőprogramok várják a látogatókat. Ne hagyja ki az év egyik legkülönlegesebb kulturális eseményét. Találkozzunk a Kaposfesten. További információ www.kaposfest.com.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 11 óra.
3: Köszöntöm Mesterek órája című műsorunk hallgatóit, a szerkesztő Bánkövi Gyula és a hangmérnök Pap Sándor nevében is. Én Bolla Milán vagyok. Mai összeállításunkban Alice Zara Ott zongorázik. Előadásában hallgassuk először Claude Debussy Álmodozás című művét.

Claude Debussy Álmodozás című műve után hallgassuk Maurice Ravel alkotását, Pavan egy infánsnő halálára. Továbbra is Alice Zara ott zongorázik.

elhangzott Maurice Ravel Pavan egy infáns nő halálára. Alice Zare Ott tolmácsolásában következik most Erik Satie első gimnopédiája.

Erik Satie első gimnopédiáját hallottuk. Alice Zara ott most Chopin 24 prelüdjéből játszik részleteket. A numero 21-es B-dur, 22-es G-mol, 23-as F-dur és numero 24-es D-mol prelüdöt.

Chopin 24 prelüdjéből szóltak részletek. A numero 21-es B-dur, a 22-es G-moll, a 23-as F-dur és a numero 24-es D-moll prelüd. Kedves hallgatóink, mai Mesterek órája műsorunkban Alice Zara Ott zongorázik. Tolmácsolásában hallgassuk most Arvo Pärt Für Alina című művét.

Arvo Pärt Für Alina című művét hallottuk. Alice Zara Ott előadásában következik Nino Rota keringője.

Nino Rota keringőjét hallottuk. Alice Zara ott most saját művét játsza. Bölcsődal az örökké valósághoz.

Elhangzott bölcsődal az örökké valósághoz. Ali Zaraot saját művét zongorázta. Előadásában következik Beethoven műve, F-dur Andante Favori.

Elhangzott Beethoven F-dur andante favori. Ali Zara ott befejezésként Liszt Ferenc S-dur zongora versenyét játsza. Közreműködik a müncheni filharmonikus zenekar. A karmester Thomas Hengelbrock.

0: Engelbrock volt. Kedves hallgatóink, mai Mesterek órája műsorunkban Alice Zara ott zongorázott. A szerkesztő Bánkövi Gyula és a hangmérnök Pap Sándor nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Én további jó rádiózást és jó hétvégét kívánok. Bolla Milánt hallották.
1: Műsorajánló. Művész és tanár.
2: Van valami olyan varázsa, amit szerintem mástól nem hiszem, hogy az ember megkap.
3: Mi mindnyájan jó úton haladtunk.
1: Egy gazdag életút hangokkal kikövezve.
4: Mondják, hogy a kottában minden benne van. Csak jól kell tudni olvasni.
1: A mester, a művész és az ember. Baranyai László zongora művész, 80 éves. Vasárnap 17 óra 40 perckor az M5 műsorán. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 12 óra. Híreink következnek.
5: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Besenyei Márk, a mikrofonnál Kócán Dávid. Akár már a hétvégén teljesen leállíthatják a paksi atomerőművet a Duna alacsony vízállása miatt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy a kormány önkéntes korlátozásra kéri a nagyfogyasztókat. Amennyiben további intézkedésekre lenne szükség, a MAVIR kötelező fogyasztás csökkenést rendelhet el, és meghatározott ipari szereplőket ideglenesen akár le is kapcsolhatnak a hálózatról. A lakosság energiaellátását csak végső esetben korlátoznák. Az ország minden rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben van, beleértve a régóta használaton kívülieket is. A létesítményeket ellátták a szükséges tüzelőanyaggal, közölte szintén a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, továbbra is folyamatban van a Dunamenti erőmű szerdán meghibásodott blokkjának javítása. A jelenlegi tervek szerint holnap indulhat újra a termelés az érintett részlegen. Otthoni munkavégzést rendel el a kormány a jövő hét első három napjára az államigazgatásban. A döntés minden olyan munkakörre vonatkozik, ahol a munkahelytől távol is megoldható a folyamatos feladatellátás. A piaci vállalatokat és munkáltatókat arra kérik, hogy ők is vezessenek be hasonló intézkedéseket, valamint lehetőleg minimumra csökkentsék az irodaépületek energiafelhasználását. A klímaberendezés meghibásodása miatt nem fogad új betegeket a Keszthelyi Kórház intenzív osztálya. A jelenleg kezelt pácienseket ideiglenesen másik klimatizált helyiségben helyezték el, az ellátásuk folyamatos és biztonságos, közölte az intézmény főigazgatója. Tegnap a Székesfehérvári Kórház sürgősségi osztályának egy részén is tönkrement a légkondicionáló berendezés. A hiba elhárítása mindkét esetben folyamatban van. A villamos energiafogyasztás csökkentése érdekében hétfőtől korlátozzák a vasúti teherszállítást. A kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban az áruszállító vonatok közül csak a nemzetgazdasági szempontból nélkülözhetetlen, például az erőműveket kiszolgáló szerelvények közlekedhetnek. Az intézkedéssel naponta csaknem 70-90 megawattóra villamos energia takarítható meg, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Megalakult a közösségi közlekedés hatékonyságának javítására alapított két állami cég. Az országos közlekedés szervező alakítja ki és hangolja össze a menetrendeket, ellenőrzi a működést. A vonatflotta társaság kezeli a járműflottát és foglalkozik a leasinggel. Utóbbi még az idén kiírja az új HÉV és Intercity kocsik beszerzésére vonatkozó tendereket. A harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldották a hétvégi kamionstoppot. Ma este 10 és holnap reggel 6 óra között a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek is közlekedhetnek majd a közutakon. A forgalomkorlátozás ugyanakkor ma délután 3 és este 10, valamint holnap reggel 6 és este 10 óra között továbbra is érvényben lesz. Végül az időjárásról. Jelenleg 32 és 37 fok közötti a hőmérséklet az országban. Budapesten 34-36 fokot mérnek. Mindenütt süt a nap. Délután legfeljebb az északnyugati határ mentén alakulhatnak ki elszórtan zivatarok. Helyenként megélénkül, a Kisalföldön megerősödik a szél. Délután 36-39, késő este 23-31 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos. A jövő héten sem várható jelentős enyhülés.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
7: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
8: David Frey, Valeri Szokolov, Szergej Málov, Motusz és Korosi Kvártett, Mendelssohn Kamarazenekar, Veszprém, augusztus 3-tól 9-ig, auerfesztivál.hu.
1: Reklámot hallott.

Tudjuk, a krimi műfaja és annak lényege, a rejtély kibontása az apró részletekben rejlik. Halljuk meg, igaz ehhez a kísérő zenére is. Ehhez egy új keletű trilógia, amolyan Agatha Christie színezetű moziszéria, a Törbe ejtve című filmek zenéjét hívom segítségül, melynek zeneszerzője Nathan Johnson. Hogy a score-ban megjelenik-e a filmek történetvezetésére és hangulatára jellemző feszültség, irónia és játékosság, ezt döntsék el önök. Köszöntöm a színeljava minden kedves hallgatóját, a szerkesztőműsorvezetőt, Ottmár Dávidot hallják.

A Törbeejtve egy klasszikus alapokra épülő, mégis friss szemléletű krimi, amelyben a különc magándetektív Benoît Blanc egy gazdag író rejtélyes halálának ügyében nyomoz. A családtagok mind ott vannak a helyszínen. Mindenkinek van titka, mindenkinek lehetne indítéka. Ahogy Blanc módszeresen halad előre, a látszólag egyszerű ügy egyre összetettebbé válik. A film ügyesen játszik a néző elvárásaival, miközben humorral és társadalmi iróniával fűszerezi a hagyományos whodunit, vagyis ki követte el stílusú történetet. A zenét Nathan Johnson szerezte.

A komponista Nathan Johnson régóta állandó alkotótársa a rendező Ryan Johnsonnak. Ez már csak azért sem meglepő, mert nem pusztán névrokonságról van szó, a zeneszerző és a rendező unokatestvérek. A score egyik fő célja az volt, hogy felidézze a klasszikus krimik zenei hangulatát, ugyanakkor modern eszközökkel tartsa frissen a mozit. A felvételek a híres Abbey Roadon készültek, javarészt nagy zenekari apparátussal. Johnson a markáns vonós témákkal és az enyhén szarkasztikus zenei megoldásokkal a film ironikus tónusát kívánta kiemelni, ugyanakkor fontos szerepet játszanak a feszültség fokozásában is.

Az Üveghagyma törbejtve trilógia második epizódja. Persze új történet, új helyszín, méghozzá minő látványos környezet. Benoît Blanc ezúttal egy görög szigetre kap meghívást, ahol egy techmilliárdos baráti társasága gyűlik össze egy játékosnak induló, ám hamar halálosan komolyjá váló eseményre. A felszín alatt régi sérelmek, elfojtott indulatok és hatalmi játszmák húzódnak meg, ahogy a rétegek, vagy stílusosan a hagyma levelek sorra lehullanak, Blanc egyre közelebb kerül az igazsághoz. Mint a trilógia összes részéhez, az Üveghagymához is Nathan Johnson komponálta a kísérőzenét.

Rian Johnson rendező munkásságában központi szerepet játszik a klasszikus krimi iránti tisztelet, különösen Agatha Christie regényei iránt. A Törbe ejtve filmek nyíltan merítenek Christie világából, zárt közösségek, titkok és egy kívülálló nyomozó, aki apró megfigyelésekből rakja össze az igazságot. Benoît Blanc figurája sok tekintetben Hercule Poirot modern örököse, bár Johnson szándékosan kortárs, ironikus személynek formálta meg őt. A rendező ugyanakkor mégsem másol, inkább újra gondol, vagy átültet, úgymond, a klasszikus szerkezeteket mai társadalmi kérdésekkel töltötte meg. Az első rész például az osztálykülönbségek és a hatalom, a második a kiváltságosság és az önigazolás veszélyes tényezőit járja körbe. Nathan Johnson az üveghagyma, vagyis a második részhez írott kísérő zenéje szól.

A trilógia harmadik darabja, az Ébredj fel, halott ember, sötétebb tónusú mozi, mint az előző kettő. Benoît Blanc egy zártabb, vallási közegben játszódó ügyet vizsgál, ahol egy látszólag megmagyarázhatatlan gyilkosság borzolja a kedélyeket. A történet nem csak a bűnténre fókuszál, hanem mélyebb kérdéseket is feszeget, hitről, erkölcsről és az emberi döntések következményeiről. A film atmoszférája igen komor, miközben a rejtély boncolgatós, hogy úgy mondjam, detektív filmhangulat is végig elkíséri a nézőt. A harmadik részt is Ryan Johnson rendezte, és a harmadik rész zeneszerzője is a direktor kuzinja, Nathan Johnson.

Nathan Johnson zeneszerző kifejezetten sötét, úgynevezett gothic, azaz gótikus hangzásvilágot álmodott meg a Törbeejtve harmadik részéhez. A score természetesen különféle hangszerelési fogásokkal éri el a kívánt hatást, a vonós hangszerek által játszott csapásszerű akkordok, folytott játékmód, nyugtalanító textúrát eredményeznek. Johnson célja az volt, hogy a zene ne csupán aláfestő elem legyen, hanem önálló érzelmi réteget adjon hozzá a történethez. A végeredmény egy baljós score, mely elmélyíti a film által közvetíteni kívánt hatást.

Érdekességként hadd mondjam még el, hogy az alkotópáros Ryan Johnson rendező és Nathan Johnson zeneszerző, ugyebár említettem, hogy unokatestvérek, egy zenei duót is alkotnak. Formációjuk neve Preserves. Népzenét játszanak, Ryan Johnson ugyanis népi énekes és banjo játékos is. Továbbra is Nathan Johnson zenéje szól, melyet a Törbejtve című trilógia harmadik részéhez komponált.

0: A Színejava mai adásában a Törbeejtve című trilógia zenéiből válogattam. A zeneszerző Nathan Johnson volt. Műsorunk végén köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Ottmár Dávidot hallották.
1: A 2026. február 7-i műsor ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szöveg dal nélkül.
2: Bartók Béla levele édesanyjának. Ma érdekes volt Tomán tanár úr. Óra után 3:45-kor magával hívott, és azt mondta, hogy miért vettem félcipőt, mikor ma reggel oly hűvös volt. Azt hitte ugyanis, hogy már 9-kor ott kellett lennem. Én azonban mondtam, hogy ezt az órát Szabó úr elengedte nekem. 2 hétig nem kell járnom ebbe az órába, mert az alapot úgy is tudom. De azért megköszöntem a figyelmeztetést, mely csak ugyan szép volt tőle. Budapest, 1899. szeptember 22-e.

0: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkét óra 35 perc. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
1: Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Ottmár Dávid nevében is, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. A Concerto Copenhagen hangversenyét közvetítjük művészeti vezető Lars Ulrik Mortensen. Közreműködik Mark Mouillon, tenor. A felvétel Kopenhágában, a Holmen templomban 2026. május 3-án készült. Elsőként hallgassák meg Cipriano de Rore művét, Bár az elváláskor. Mark Mouillon énekel.

Elhangzott Cipriano de Rore, Bár az elváláskor. Mark Mullion énekelt. Biagio Marini szonátáját hallják most három hegedűre visszhang hatással.

Biagio Marini három hegedűre komponált szonátáját hallották. Következik Piero Strozzi Ki a nedves fészekből, és Jacopo Peri Egy napon egyedül. Mark Mullion énekel.

Mark Mullion előadásában Piero Strozzi és Jacopo Peri egy-egy művét hallották. A Concerto Copenhagen hangversenyét közvetítjük felvételről művészeti vezető Lars Ulrich Mortensen. Dario Castello 17. szonátája következik visszhang hatással.

Dario Castello 17. szonátáját hallották. Giulio Caccini két dalát énekli most Mark Mullion. Meglátván napomat és legédesebb sóhaj.

Giulio Caccini két dalát hallották, Mark Mulyon énekelt. Részletek következnek Claudio Monteverdi Orfeo című operájából. Ritornello, hatalmas lélek, én vagyok Orfeusz. Mark Mulyon énekel.

Claudio Monteverdi Orfeo című operájából hallottak részleteket. Továbbra is Mark Mullan énekel, Claudio Monteverdi művének címe Hangolom a citerát. A koncertó Kopenhágen játszik.

Elhangzott Claudio Monteverdi Hangoló maciterát. Mark Mullion ráadásként Vincenzo Calestani Gyönyörűséges kisasszony című dalát énekli.

0: Ráadásként Vincenzo Celestani Gyönyörűséges kisasszony című dalát énekelte Mark Mullion. Kedves hallgatóink, a Concerto Copenhagen hangversenyét közvetítettük művészeti vezető Lars Ulrik Mortensen. Közreműködött Mark Mullion tenor. A felvétel Kopenhágában 2026. május 3-án készült.
1: Műsorajánló. A Zenebeszéd következő műsorában Bartók Béla Este a székelyeknél című 10 könnyű zongoradarabját elemzi Kovács Sándor zenetörténész.
2: Fel van írva a pentaton hangsor, és be van keretezve. Ott, tehát 1907-ben jött rá, és akkor ezt elég nyilvánvalóan ilyen erdélyi és ősi jelenségnek tartotta, székelynek, ha tetszik.
1: Zenebeszéd. Még közelebb a muzsikához. Ma 15 óra 6 perckor. A Bartók Rádióban. A lemezelő következő adásában a márciusban elhunyt Nádasdy Ádám, nyelvész, költő, műfordító, esszéista irodalmára emlékezünk egy korábbi műsorunkkal.
3: Azt gondolt, hogy a Shakespeare az valami rettenetesen nehéz és unalmas lesz majd. Azt gondolt, hogy valami előjáték lehet, ahol mai nyelven elmondjuk a gyengébbek kedvére, hogy miről van szó, majd egy időmben rájött, hogy nem jön a Shakespeare, hanem ez az.
1: Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek. Vasárnap 16 órakor a Bartók Rádióban.
4: Mi vagyunk a legszebb és legjobb kórus az egész országban, ugye?
5: Yeah! Oscar díjas és Oscar díjra jelölt magyar filmek.
6: Hát, hogy túléljen bennünket, uram.
7: Te kísérjed, ha mi már nem leszünk.
8: Csak rosszat állsz, kis huszár.
5: Mindenki jobb lázadása. Mephisto.
9: Menj vissza Berlinbe.
10: Színház mindig lesz, higgy el. Akármi történjék is itt Németországban.
11: Torsod, hogy az légy, ami vagy!
5: Ma 20 óra 5 perctől az M1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Folytatjuk hangverseny közvetítésünket. A berlini német szimfonikus zenekar játszik Kazuki Yamada vezényletével. Közreműködik Song Jin-cho zongorán. A felvétel a berlini Philharmoniában 2026. április 26-án készült. Elsőként kérem hallgassák meg Anton Webern passacagliáját.

Elhangzott Anton Webern Pászakája. A berlini német szimfonikus zenekar hangversenyét közvetítjük, vezényel Kazuki Yamada. Ludwig van Beethoven első C-dur zongora versenye hangzik most föl, opusz 15. A szólista Song Jin Chou.

Ludwig van Beethoven első C-dur zongora versenyét hallották Song Jin Cho szólójával. A berlini német szimfonikus zenekar játszott Kazuki Yamada vezényletével. A zongoraművész ráadásként most Alfred Grünfeld Bécsi esték című művét játsza.

Alfred Grünfeld Bécsi esték című művét hallották, Song Jin Cho játszott. Kedves hallgatóink, a berlini német szimfonikus zenekar hangversenyét közvetítjük felvételről a berlini filharmóniából, vezénnyel Kazuki Yamada. Augusta Olmes műve következik, Íj és szerelem.

Augusta Olmes művét hallották, Éj és szerelem. A berlini német szimfonikus zenekar Kazuki Yamada vezényletével befejezésül Robert Schumann első tavaszi szimfóniáját játssza, Opus 38.

0: Schumann első tavaszi szimfóniáját hallották. Kedves hallgatóink, a berlini német szimfonikus zenekar hangversenyét közvetítettük, vezényelt Kazuki Yamada. Zongorán közreműködött Song Jin Cho. A felvétel a berlini Philharmoniában 2026. április 26-án készült. A szerkesztő Ottmar Dávid nevében is további jó rádiózást kíván Madarázs Zsolt, viszont hallásra.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A Ring tetralógia. Richard Wagner az Istenek alkonya című három felvonásos operájával zárul. A főbb szerepeket Camilla Nylund, Magdalena Hinterdobler, Mika Kares és Michael Kupfer-Radecki énekli. A Bayreuth-i ünnepi játékok ének és zenekarát Christian Thielemann irányítja. Élőben kapcsoljuk a Bayreuth-i Fesztivál Színházat ma 15 óra 55 perckor a Bartók Rádióban. A zenei találkozások soron következő műsorában Leonard Bernstein hatalmas életművéből válogatunk. A 35 éve elhunyt, többszörös Grammy, hétszeres Primetime Emmy és Tony díjas amerikai zongoraművész, karmester, zeneszerző mindegyik műfajban nagyszerűt alkotott. Ezekből szemezgetünk. Zenei találkozások. Leonard Bernstein. Vasárnap 17 óra 30 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 15 óra. Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Kócán Dávid. Akár már a hétvégén leállíthatják a paksi atomerőművet a Duna alacsony vízállása miatt. Ezt a miniszterelnök közölte a Facebook oldalán. Magyar Péter a Védelmi Tanács tegnap esti üléséről beszámolva hangsúlyozta. Az ország valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben áll. Mindegyiket ellátták a szükséges tüzelőanyaggal. Várhatóan csak holnap indulhat újra a Dunamenti erőmű meghibásodott egysége. Erről is a miniszterelnök számolt be. Magyar Péter azt mondta, a javítás folyamatban van, a szükséges alkatrészek megérkeztek, és a jelenlegi állás szerint holnaptól termelhet újra a gázturbinás blokk 100 halombattán. A kormány által megkeresett vállalatok jelentős része vállalta, hogy átszervezi a termelését és csökkenti az esti csúcsidőszak

0: energia igényét, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Kapitány István azt írta, hogy a vállalatok döntő többségének már konkrét tervei voltak a fogyasztás átütemezésére. Az eddigi vállalások mintegy 240 megawattnyi, már mérhető terhelést vesznek le a hálózatról, ami egy kisebb méretű erőmű termelésével egyenértékű, hangsúlyozta a miniszter. Energiatakarékossági okokból lassabban járnak a metrók és a villamosok Budapesten. Néhány perccel megnőhet a menetidő, ugyanis a járművek kevésbé intenzíven gyorsítanak, amivel naponta mintegy 15 megawatt energiát lehet megtakarítani. Emellett néhány vonalon a trolik helyett munkanapokon korszerű dízel autóbuszok közlekednek, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely egy másik bejegyzésében azt írta, Budapest ivóvízellátása stabil, korlátozás elrendelésére jelenleg nincs szükség. Ideiglenesen lekapcsolják Szolnok díszvilágítását és nem üzemeltetik a köztéri szökőkutakat, írta a város polgármestere Facebook oldalán. Györfi Mihály közölte, az országos energia és vízellátás biztonságára tekintettel döntött így az önkormányzat. Hozzátette, az intézkedést a helyzet alakulásának függvényében vizsgálják felül. Miskolcon szünetel az ügyfélfogadás a polgármesteri hivatalban a jövő hét elején, közölte az önkormányzat. A hőség miatt hétfőtől szerdáig otthoni munkavégzést rendeltek el a polgármesteri hivatalban. A lakosságot arra kérik, hogy a szünet ideje alatt e-mailben vagy telefonon intézzék ügyeiket. Megköszönte a katonák, rendvédelmi dolgozók és az egészségügyi szakemberek extrém hőségben végzett szolgálatát a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök. Forsthoffer Ágnes emellett köszönetet mondott minden magyarnak is, aki együttműködik az energia- és víztakarékossági intézkedések betartásában. Új állandó kiállítás emlékeztet a kommunizmus idején elárasztott erdélyi község Bözöd-Újfalu történetére. A két éve felszentelt összetartozás templomában tegnap nyílt tárlat. A látogatók digitális tartalmak, archív fényképek, valamint fény- és hangjátékok segítségével ismerhetik meg az egykori település múltját. Végül az időjárásról, tovább fokozódik a hőség, ma legfeljebb az északnyugati határ mentén, holnap az északi és a Dunántúli középhegységben alakulhat ki néhol zápor, zivatar. Többfelé megélénkül, északon megerősödik a szél. Hajnalban 17-22, holnap napközben 34-40 fok valószínű. A pontos idő 15 óra 4 perc.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: Augusztus 9-e és 14-e között Kaposvár ismét a komoly zene fővárosa. Érkezik a 17. Kaposfest. Világhírű művészek, felejthetetlen koncertek a Szivárvány Kultúrpalotában, izgalmas zenei előadások és színes kísérőprogramok várják a látogatókat. Ne hagyja ki az év egyik legkülönlegesebb kulturális eseményét. Találkozzunk a Kaposfesten. További információ www.kaposfest.com.
1: Reklámot hallottak. Egy zenemű, több előadás.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, Katona Márta vagyok, és köszöntöm a stúdióban mai vendégemet, Kovács Sándort.
6: Én is köszöntöm a kedves hallgatókat.
5: Nagyon izgalmas a mai témánk. Bartók Béla Este a székelyeknél című tételének különböző felvételeit fogjuk összehasonlítani. Több szempontból is izgalmas. Először is azért, mert ebből készült egy zongora változat, 1908-ban a 10 könnyű zongoradarab 5. tételeként jelent meg, 1931-ben pedig a Magyar Képek című sorozatban, zenekari változatban is.
6: És ott éppenséggel nyitó tétel. Na most az az érdekessége ennek a darabnak, hogy teljesen olyan, mint egy népdal, legalábbis a kezdete, és hát a gyors része is nagyon népdalos, de a kezdete az teljesen olyan, mint hogy egy igazi népdal lenne, de nem az. Nem az, hanem arra példa, amire Bartók ugye felsorolt, hogy hányféleképpen lehet a népzenét felhasználni, és ő 3 fokozatot állapított meg. Egyébként az emberiség mindig 3 fokozatot állapít meg, hogyha valamit fel akar osztani. Az első fokozat az lenne, amikor egy igazi népdalt felhasznál a zeneszerző. A második fokozat az az, amikor nem vesz elő egy igazi népdalt, hanem most szó szerint helyette maga eszel ki valami hasonlót. Na most erre elég kevés példa van a Bartók életmű. Még hadd tegyem hozzá gyorsan a 3. fokozatot, az az, amikor nincs népdal és népdal imitáció sem, de mégis az egész zenéből a parasz zenének a levegője árad, mondjuk ilyen a Kékszakállú, meg hát általában a nagy jelentős Bartók művek, nem mint ezzel alábecsülném a népdal feldolgozásokat. Na most, tehát erre nagyon kevés példa van, de ez annyira népdalszerű, hogy azóta már felgyűjtöttek hasonlót, nem ezt, de felgyűjtöttek hasonlót, és Bartók maga egyszer felhasználta népdalként. Egy levelében tréfásan úgy tett, mintha egy népdalt idézne, és írt hozzá egy szöveg, hogy felmenék a magas hegyre, lenézék a széles völgybe, látám az egész vidéket fekete gyászba öltözve. Ez egy Bartók kitalálta szöveg, de lehetne akár népdal is, és teljesen ráillik erre a dallamra.
5: Az Este a székelyeknél cím azt sugallja, hogy itt valami történetet mesél el. Ugye a tétel is úgy épül fel, hogy van egy lassú rész, egy gyors rész, visszatér a lassú rész, visszatér a gyors rész.
6: És még egyszer a
5: lassú. És még egyszer a lassú a tétel végén. Van itt valami történet? Miért Nincs. Ez a címe? Székelyes ez?
6: Székelyes, igen. Erősen pentatónos, és azt tudni kell, hogy Bartók a pentatóniát Székelyföldön fedezte fel. Hát egy pár szót érdemes talán a gyűjtésekről szólni. 1904-ben írta le az első népdalt, amit egy parasztlánytól hallott, ez Gerlice pusztán történt. A parasztlány az egy erdélyi származású lány volt, Gerlice puszta mai Szlovákiában van egyébként, és ott nyaralt Bartók, és ott volt egy ilyen alkalmazott, ez a Dósa Lidi nevű parasztlány, aki azonban Erdélyből származott. És akkor rádöbbent arra, hogy valami egész más a parasztzene, mint amit ő addig magyar népdalnak mondott. Ugye addig ő azt mondta magyar népdalnak, amit általában a középosztály. Hát a nótát lényegében, az a fajta zenei anyagot, ami a Liszt rapszódiákban, a Brahms magyar táncokban van. És ezek szépek egyébként, de ez a világ, amit itt felfedezett, sokkal szebb volt számára legalábbis. És akkor 1905-ben már elkezdett gyűjteni, egyelőre még csak, amikor elment a húgához nyaralni, ugye a húga időközben férjhez ment, Vésztő környékére, ott volt ilyen gazdatiszta férje, és oda ment Bartók, és az ottani paraszt embereket megénekeltette. Aztán 1906-tól kezdve fonográffal gyűjtött, az nem lehet egész pontosan tudni, hogy Kodály hívta föl a figyelmét a fonográfra, vagy magától is felfedezte azt, hogy Vikár Béla már gyűjtött fonográffal. Valószínűleg az utóbbi egyébként, és akkor már fonográffal gyűjtött, de még mindig csak a mai Magyarországnak a területén, és 1907-be jutott el Erdélybe. Na most neki voltak ilyen kis fekvő alakú gyűjtőfüzetei, és az egyik ilyen gyűjtőfüzetben tapasztaljuk azt, az erdélyi gyűjtőfüzetben, az egyik erdélyiben, hogy fel van írva a pentaton hangsor, és be van keretezve. Ott, tehát 1907-be jött rá, és akkor ezt elég nyilvánvalóan ilyen erdélyi és ősi jelenségnek tartotta, Székelynek, ha tetszik. És ilyen értelemben az Este a székelyeknél, a Székelyeknél cím, az már is meg van magyarázva, hogy miért éppen este, hát ezt nem tudom megmagyarázni, de van egy ilyen esti gyengét hangulata a darabnak, az biztos.
5: Aztán 1908-ban a 10 könnyű zongora darabban jelent meg ez a tétel. Milyen a többi tétel? Tehát milyen helyet foglal el ez a tétel, az 5. tétel a sorozatban? És miért könnyű?
6: Mármint a sorozat miért könnyű? Hát ez egy jó kérdés, mert a medvetánc, amivel végződik ez a sorozat,
5: hát ez az.
6: Az nem olyan rettenetesen könnyű. A zeneszerzők időnként elvetik a súlykot. Maga Bartók is egyszer azt mondta, hogy a második zongoraverseny sokkal népszerűbb, mint az első. Hát persze igaz, hogy valamivel könnyebb, de hát azért a népszerűnek nem mondanám, tehát azért az egy elég nehéz zene. És itt is arról van szó, hogy nem olyan nagyon könnyűek ezek a darabok. Mondjuk éppen az Este a székelyeknél az tényleg nem nehéz. Azt elég könnyű megtanulni. De nagyon vegyes a sorozat. Nem csak ilyen népdalutánzó darabok vannak benne, hanem egészen mások. Ebben az időben azt hiszem őt különösen azt foglalkoztatta, hogy nagyon különböző darabokat tegyen egymás mellé. Ilyen a 14 bagatel sorozat, aminek 14 zongora darab volt, de aztán később bagatelnek nevezték. Ott is van népdalfeldolgozás, ott konkrét népdalfeldolgozás van, tehát gyűjtött népdalnak a feldolgozása, de egészen avantgárd darabok mellette. Tehát úgy tűnik, hogy ő megpróbálta a népdalfeldolgozást beemelni az avantgárd zenébe.
5: Bartók maga is zongorista volt, és ez a tétel azért is nagyon izgalmas, mert ő maga négyszer fölvette zongorát.
6: Ötször, de négyszer hozzáférhető ma ez a felvétel. Ami ugye megjelent ez a centenáriumi Bartók összkiadás, ahol az addig ismert összes Bartók felvétel megjelent 1981-ben, Bartók születésének a 100. évfordulóján. Azóta felfedeztek egy ötödiket is, de az nem olyan jelentős. Tehát az a négy, amit eddig ismerünk, az éppen elég.
5: És ez a négy életének különböző szakaszai készült. Az első 1920-ban, és az utolsó pedig halála évében, 1945-ben.
6: És 29 és 36 a másik kettő, ha jól emlékszem a számokra.
5: Azt javaslom, hogy mielőtt arról beszélnénk, hogy mennyiben befolyásolja a későbbi előadókat a szerzői előadás, és hogy Bartók egyáltalán mennyire hűen követi a saját kottáját, hallgassuk meg talán a legkorábbi Bartók féle felvétel.
6: Én szerintem mielőtt ezt meghallgatjuk, én elpötyögöm itt zongorán, azt, ami le van írva. Tehát most szándékosan nagyon merev zongorázást tetszik hallani. Egészen pontosan megpróbáltam azt játszani, vagy megpróbálom azt játszani, ami a kottában van írva. Ugye itt egy félhang kotta úgy kezdődik a dallam, ami át van kötve, és utána teljesen egyenletes nyolcadok következnek. Ha az ember ezt nagyon komolyan veszi és számol magába, akkor valami ilyesmi sül ki belőle.

0: Tehát így írta le Bartók ezt a tételt, attól eltekintve, hogy fölé írta azt a kis titkos szót, hogy lento rubato. Magyarán, hogy azért ennél szabadabban kell játszani.
1: Hát szabadabban is kell, ugye, és itt a nehézség, hogy mit jelent az, hogy rubato. Ugye Bartók akármelyik felvételét hallgatjuk, nagyon szabadon játsza a rubátót, és persze zseniálisan. Én azt javaslom, hogy talán a legelső felvétellel kezdjük, az 1920-assal.

0: Bartók Béla játszotta így 1920-ban az Este a székelyeknél.
1: Ugye meg lehet figyelni ezt a nagyon szinte szélsőséges rubátót, talán azt is, hogy a gyorsabb szakaszokban, ott is van egy pici-pici rubátó, de azért azt eléggé szigorúan betartja. Tehát általában, hogyha az ember Bartók előadásokat figyel, akár Bartók Bachot játszik például, akkor is, mintha ő eldöntötte volna, hogy bizonyos tételeket, bizonyos szakaszokat tempo giusto, tehát nagyon szigorú tempóba kell játszani, ami nagyon kevés ingadozást enged meg, hát azért valamit itt megenged, illetve parlando rubato, ahol viszont elég nagy a szabadság. Most a négy felvételt, hogyha összehasonlítjuk, elég érdekes dolgokat tapasztalunk, mindegyik nagyon rubátós, nem egészen ugyanúgy természetesen. Somfai László egyszer leírta ezeket, mégpedig egymás alá. És ez egy nagyon tanulságos dolog, mert ott jól lehet a kottába látni a különbséget. Ez egy szinte népzenei lejegyzést tulajdonképpen, tehát nagyon sokszor meghallgatta, megpróbálta abszolút pontosan lekottázni azt, amit tényleg Bartók játszik. És az igazi tanulság az az, hogy az előadások hossza is különböző. Na most ez borzasztó érdekes, mert Bartók általában nagyon betartotta a saját tempó előírásait. Tehát nagyon sokszor tapasztalni azt, hogyha többször eljátszott egy darabot, akkor annak az ideje, a végső ideje majdnem pontosan ugyanaz. Neki volt ugye egy kis zsebmetronomja, amivel mielőtt belekezdett egy darabban, nagyon pontosan meghatározta magának a tempót. És akkor hát egy kis ingadozás persze van, de az időkeretet nagyjából ugyanannyira vette mindig. Tehát tapasztaltam olyat, hogy egy darab, amiből két előadás létezik, hogy nagyon eltér közben. Tehát van, hogy az egyik előadás lényegesen eltér a másiktól, négy ütemnyi elcsúszás van már, de a vége majdnem ugyanaz. Tehát behozza ezt az... Most az Este a székelyeknél ilyen szempontból kivétel, és ez azért érdekes, mert itt főleg talán az 1945-ös felvétel az, ami ebből a szempontból érdekes, ott egy kicsit nosztalgikusabban játsza. Egy kicsit hosszabban, egy kicsit finomabban, ilyen szinte már távoli emlékként.
0: Azt javaslom, hogy akkor hallgassuk meg ezt az 1945-ös Bartók Béla felvételt.
2: Este a székelyeknél.

0: Nem tudom, hogy a kedves hallgatókra hogy hatott. Én mindenképpen úgy érzem, hogy ebben benne van az a távolság, hogy ő ezt Amerikában játszotta. Visszaemlékszik egy régi szép emlékére, visszaemlékszik a Székelyföldre, benne van a honvágy. Most lehet, hogy ezt beleérzem, nem tudom. Szóval ez egy érdekes kísérlet lenne, hogyha nem mondjuk meg az évszámot, hogy 1945, és nem tudjuk, hogy Amerikában van, amikor ezt eljátszik, akkor is ez, ugye az embert azért befolyásolják ezek a dolgok, de én azt hiszem, hogy ez valós. Azt hiszem, hogy ez a fajta szomorúság, távoli szomorúság, ez valós. Ez benne van ebben az előadásban.
1: Minden esetre én is így éreztem. Volt benne egy kis nosztalgia, szomorúság, és ha objektíven nézem, akkor azt tudom elmondani, hogy sokkal lassabb volt, és sokkal kisebb volt a különbség a gyors és a lassú részek között tempóban.
0: Így van.
1: Mennyire jellemző az, hogy Bartók ennyiszer fölvesz egyetlen darabot? Ugye ő híres zongorista volt, zongoratanár, koncertező zongoraművész, sokat játszott a saját darabjait is, meg más darabokat is, sok felvételt ismerünk tőle, de azért az, hogy ebből az egy tételből négyszer vagy ötször is készített felvételt, az nekem különlegességnek tűnik.
0: Hát ez nem annyira jellemző, ugye van azért még egy-két darab, az Allegro Barbarónak van több felvétele például. Hát általában azokat a darabokat vette föl többször, amelyeket ő maga nagyon szívesen játszott a különböző koncertjein. Ilyen az Este a Székelyeknél, ilyen az Allegro Barbaro, és persze még akad egy-két darab. Aztán az is előfordul, hogy azért vett föl kétszer például egymás után egy tételt, vagy egy egész darabnak az összes tételét, mert a rádióban voltak a felvételek, és a lemezfelvételek is. És ott az volt a szokás, hogy legalább kétszer eljátszották a művésszel, és akkor a két előadás közül kiválasztották a jobbat. Akkor még azt nem lehetett megcsinálni, mint ma, vagy akár egy hangot is beleszúrok egy kész felvételbe, mert nem sikerült egy futam, akkor utólag csak a futamot belejátszom, ezt nem lehetett megcsinálni, de azt igen, hogy kétszer eljátszom, és akkor a jobbik kerül kereskedelmi forgalomba. Így van például az Opus 14-es suite-nek van egy ilyen felvétele, hogy minden tétele megvan kétszer.
1: Nagy kincs, hogy maga a szerző eljátszotta ezt a művét, de azt hiszem talán gúzsba is kötheti a későbbi előadókat. Mennyire érezhető ez a befolyás?
0: Erre nagyon nehéz felelni, mert annyira egyéni Bartók rubátója, hogy ezt szerintem senki nem tudja utánozni. Csak annyit lehet belőle leszűrni egy másik zongoristának, hogy rubátó kell játszani. De hogy ez pontosan mit jelent, valószínűleg senki nem merészkedik, vagy nagyon kevesen merészkednek, azért tudnék példát, hogy a Bartók-szerű rubátokat játszanak. Mindenki ennél egy kicsit óvatosabb. De hogy elgondolom egy távol-keleti zongoristát, aki mondjuk elég tehetséges, meghallgatja ezt, és elkezdi utánozni, és akár szó szerint lejátsza azt, amit Bartók, az valahol borzasztó lenne szerintem.
1: Bartók egyik tanítványa, Sándor György is felvette ezt a tételt 1963-ban. Sándor György ugye Bartók tanítványa volt, és több Bartók művet ő mutatott be, például a harmadik zongoraversenyt, vagy a Táncvit zongora változatát Amerikában. Azt javaslom, hogy hallgassuk meg, hogy ő hogy játszotta az Este a Székelyeknél. A felvétel tehát 1963-ban készült.

0: Nem vagyok elragadtatva, meg kell mondanom. Persze, hát a Sándor ugye egy jó zongorista volt, ezt el kell ismerni. A gyors rész gyorsabbra veszi, mint Bartók, azt szerintem elfogadható, viszont ami nagyon nem tetszik, a rubátóban van egy ilyen sztereotípia. Hát most éneklésemmel nem riasztom el a kedves hallgatót, de ugye a ritmus tam, ta ta ta ta ta ta tam, mindig ezt csinálja, tatam, tatam, csak a legvégén nem, illetve hát a teljes strófa végén ott nem, mert ott más is van írva egyébként a kottában. Most ez borosztó mechanikus, és Bartók nem így csinálja.
1: Van egy egészen másféle felvétel, más a hangulata. Ezen Ungár Imre játszik az 50-es években. Nagyon-nagyon lassúra veszi a lassú tétet, de szerintem nagyon szépen formálja ezt a rubátot. Kíváncsi vagyok a véleményedre.

0: Mennyire hallottad másnak Ungár Imre felvételét?
1: Hát nagyon másnak hallottam, és szépnek, kifejezetten szépen, igazad van, hogy a lassabban játsza a lassú részt, de nagyon szépen formálja. Ez az a rubátó, ami nekem kifejezetten tetszik. Ez nem olyan, mint Bartóké, de szép, finom. Ugye tudni kell, hogy Ungár Imre az egy vakzongora művész volt, de egy csodálatos muzsikus.
0: Akkor ugorjunk néhány évtizedet korunk egyik legnagyobb Bartók zongoristájához. 1980-as az a felvétel, amelyen Kocsis Zoltán játssza az Este a székelyeknél. Hallgassuk!

0: Ez volt tehát Kocsis Zoltán felvétele 1980-ból.
1: Hát ebben semmi nosztalgia nincs. Ez nagyon hasonlít a Bartók egyik felvételére, a koraira. Tehát, mint hogyha a fiatal Bartók játszana, csak még egy kicsit erőteljesebb, ami ugye a Kocsis egyénisége. A rubátó rész az teljesen rendben van, az érződik a felvételen, hogy Kocsis ebben az időben, ugye 80, mondtad a felvétel időpontját, nagyon intenzíven foglalkozott Bartókkal, hiszen annak a bizonyos Bartók összkiadásnak, ami 81-ben jelent meg, az egyik munkatársa szerkesztője volt Csonfai László mellett, és ő minden Bartók felvételt meghallgatott, tehát tényleg anyanyelvi szinten tudja ezt a stílus, és persze hozzáteszi a maga robbanékony egyéniségét. Nagyon tetszik ez a felvétel, de hát talán nem ez az ideális.
0: Akkor térjünk át most a zenekari változathoz, az Este a székelyeknél, a Magyar Képek című sorozat első tételeként 1931-ben jelent meg. Mit lehet tudni erről a hangszerelési folyamatról? Hogy került a 10 könnyű zongora darabból az egyik tétel át egy zenekari sorozatba?
1: Hát Bartóknak nem volt elég zenekari műve, amit koncerteken be tudott mutatni, és ezért határozta el, nyilván a kiadó ösztökélésére, hogy összeállít ilyen ciklusokat, nem ez az egyetlen egyébként, és különböző zongoras sorozataiból választott, ebből a sorozatból, a 10 könnyű zongora darabból, az Este a székelyeknél és a Medvetáncot hangszerelte meg, de aztán a 4 síratóból is meg hangszerelt egyet, meg az utolsó, az például a gyermekeknek való az ötödik tétel.
0: Hogyha neked kéne meghangszerelni, akkor te is úgy döntöttél volna, hogy egy klarinéttal kezded ezt a dallamot? Tehát egyértelmű az, hogy ez egy fúvós hangszer dallama, és nem egy vonósi?
1: Azt nem egyértelmű. Nyilván Bartók képzeletében is valami ilyesmi lehetett, hogy ilyen bánatos tárogató szólaljon, ami hát közel áll a klarinéthoz.
0: Hogyha a zongora változat hallgatását is egy olyan emberrel kezdtük, aki Bartók tanítványa volt, akkor a zenekari változatot is kezdjük egy olyan emberrel, akit Bartók tanított. Ő Reiner Frigyes, vagy Fritz Reiner, aki Bartók Bélánál végzett a Zeneakadémián, és ő is nagyon sok Bartók művet mutatott be aztán Amerikában. Hallgassuk, hogy 1958-ban a Chicagói Szimfonikus Zenekar élén hogy dirigálta az Este a székelyeknélt.

0: Ez volt a Trainer Frigyes és a Chicagói Szimfonikus Zenekar felvétel 1958-ból. Nehéz a zenekarral a rubátót megvalósítani.
1: Pont azt akartam mondani, hogy a zenekari felvételeken messze nem lehet tapasztalni azt a fajta rubátót, amit Bartók megenged magának a zongora felvételen. Ezt szinte lehetetlen eldirigálni. Ha egyedül csak egy szólista van, és az játsza a dallamot, azt még meg lehet csinálni, de amikor már többen játszák, akkor ez teljesen szétmenne az egész előadás. Úgyhogy minden egyes zenekari felvétel, amit én ismerek, az sokkal finomabb és sokkal merevebb, abból a szempontból, hogy a rubátó szélsőségeit lenyesegetik. Reiner nagyon szépen megcsinálja egyébként. Addig elmegy, ameddig zenekari felvételen érdemes. Van egy nagyon szép pillanata az előadásnak, amikor az első gyors rész befejeződik, és megint elkezdődik a lassú, ott egy fuvola tart ki egy hangot, amit átvesz az oboa, és ezt nagyon szépen összedolgozza Reiner. Ez nem minden zenekari felvételben van így. És a gyors rész is tempóba, karakterben nagyon ott van.
0: Akkor hallgassuk, hogy ugyanezzel a zenekarral, tehát a Chicagói Szimfonikus Zenekarral 1995-ben Pierre Boulez hogy valósította meg ezt a rubátót, a gyors és a lassú részeknek milyen viszonyt alakított ki?

0: nagyon szépen kidolgozott volt ez a Pierre Boulez féle felvétel.
1: Engem ez meglepett, nem most hallottam először egyébként, hanem otthon is meghallgattam, és meglepett, mert Boulez általában nagyon hideg zenésznek tűnik, fantasztikus fül, ugye, és nagyon pontosan tudja, hogy a partitúrában mi van, mindent kihoz, de mindig van benne egy kicsi hidegség, és ez nem tesz jót a rubátónak. Na de itt ebben az esetben nagyon szépen megvalósítja a rubátót, már amennyire azt, hogy a zenekarba meg lehet csinálni, és nagyon szép a kezdete, tehát ilyen álmodozó módon indul a kompozíció, ezt nagyon megértette. Ezt a darabot.
0: Sándor György, akitől már meghallgattuk ezt a tételt, gyakran járt vissza idősebb korában Magyarországra, és Bartók zenéjének zongorázását tanította a fiataloknak. Ő mondta pont erről a tételről, hogy itt nagyon fontos az, hogy megtaláljuk az intellektus és az érzelem közötti arányt. Mert hogyha intellektuálisan közelítjük meg a zenét, akkor mesteremberek vagyunk, ha emocionálisan, akkor amatőrök, mondta. Ennél a tételnél pont ez a veszély, nem? Hogyha túl merevek vagyunk, akkor sem mit mondó, ha túl rubátóra vesszük, akkor pedig érzelgős.
1: Hát van ez a veszély, bár őszintén szóval nem tudnék olyan nagyon érzelgős felvételt mondani biztosakat.
0: Akkor kicsit hagyjuk el Észak-Amerikát, Chicagót, és térjünk át Észak-Európába. Egy finn karmester 1991-ben rögzítette ezt a tételt, Néme Järvi vezényel.

0: Néme Jervi vezényelte így a Filharmónia zenekart 1991-ben.
1: Hát most olyat mondok, amit azt hiszem, hogy magam is megbánok. Nagyon nem szeretem az ilyen nemzetkarakterológiát. Tehát amikor azt mondják, hogy franciásan játszanak a franciák, meg magyar zenét csak magyaroknak, mert azok tudják igazán, ezt nem szeretem. Ez általában nem igaz, ez egy ilyen szellemi henyeség, de itt egyszer tényleg azt kell mondanom, hogy ez finnes. Tehát van benne valami északi, bocsánat, hogy ezt mondom, valahogy, főleg azt, hogy ilyen lassúra veszi a gyors részt. De nagyon szép, de egy picit ilyen Sibeliusos lesz a zene. Az első rész, illetve a lassú rész ment meg, azt figyeltem meg, hogy az akkordokat, tehát nem is annyira dallama az érdekes itt, mert szép rubátot csinál, nagyon finomat és takarékosat, hanem az akkordokat tölti meg valamilyen melegséggel, vagy hidegséggel, vagy nem tudom, mivel ez a, valamivel, ami a többi felvételből hiányzik. És ez egy nagyon szép és nyugodt, de egy kicsit tényleg távoli karakter.
0: Akkor most hallgassuk meg, hogy két nagy magyar karmester hogy vezényelt ezt 1996-ban. Fischer Iván a Budapesti Fesztivál zenekarral, Fischer Ádám pedig a, hát akkor úgy mondták, hogy állami hangversenyzenekarral rögzítette ezt a tételt. Hallgassuk először Fischer Iván felvételét.

0: Fischer Iván és a Budapesti Fesztivál zenekar előadásában hallották az Este a székelyeknél. Megmondom őszintén, nekem ennek az előadásnak a gyors részei tetszettek. Ott minden fúvós hangszernek megvolt a külön karaktere, szerintem jók voltak a tempók, kis finom agogika a kis piccikátóban. A lassú részek nekem egy kicsit romantikusnak tűntek.
1: A gyors részsel egyetértek, nagyon érdekes ötletnek tartottam, amikor a második gyors rész, a gyors rész jön vissza másodszor, akkor ott lassan indították és belegyorsítottak. Ezt nem csinálja meg a többi előadó, de helyén való és érdekes. Tulajdonképpen nekem tetszett minden, de majdnem a határán van annak, hogy már túlzott legyen. Ezt leginkább talán az utolsó lassú résznél, tehát a végső szakaszban éreztem, amikor majdnem ilyen lihegő lett a kíséret, az akkord. Azt egy picit túlzásnak tartom, és egyáltalán picit szét van szedve a dallam, de mondom, a határon van, tehát én el tudom még ezt fogadni.
0: Akkor hallgassuk, hogy ugyanebben az évben, 1996-ban Fischer Ádám hogy vezényelte ezt a tételt. Kicsit lassabb, Fischer Iván előadása 2 perc 58 másodperc volt, Fischer Ádámé pedig 3 perc 7 másodperc.

0: Ezt én nagyon szépnek találtam, főleg az elejét. Tehát megint arról van szó, hogy ilyen nosztalgikusra vette Fischer Ádám ezt az előadást, tehát mintha a Kései Bartókhoz csatlakozott volna, a 45-ös Bartók zongorázáshoz. Tehát van ebbe valami nagyon szomorú. Tehát valahogy azt idézi meg ez az előadás számomra, hogy ez a világ, ez eltűnt. Ez hajdan szép volt és meghitt, de a történelem elsöpörte. És most nem Trianonra, meg nem tudom, mire gondolok, hanem hát ugye nálunk is már nem nagyon él ez a fajta népzenei világ. Ugye ma már nem lehet úgy elmenni magyar faluba gyűjteni, hogy okvetlenül hiteles parasztzenét kapjon az ember. Sose felejtem el, egyszer voltunk ilyen kicsit népdalgyűjtő körúton. Ott mindesetre volt egy ilyen népdalkör, és volt egy Pista bácsi nevű öregember, aki fantasztikus szépen énekelt. Bartók által gyűjtött dalokat. De tényleg recektetés nélkül az igazi szép 80 éves parasztember büszke tartással, remek, egyenes hanggal. És akkor megkérdeztem tőle, hogy hát honnét tanulta, és ugye vártam azt a választ, hogy hát nagyapámtól. De nem, azt mondta az öreg, hogy hát a rádióból.
1: Az a szerencsénk, hogy minden felvételt meghallgattunk majdnem teljesen, úgyhogy most nem kell választanunk, hogy melyiket hallgassuk meg, nem kell döntenünk, mert szerintem csupa nagyon izgalmas és szép felvételt hoztunk el ma. Úgyhogy megköszönöm önöknek a figyelmet, Kovács Sándornak pedig a beszélgetést. Egy zenemű, több előadás. Mai műsorunkban Bartók Béla Este a székelyeknél című tételének felvételeit hasonlítottuk össze. A hangmérnök Farkas Dávid, a szerkesztő műsorvezető Katona Márta volt.
2: A 2013. június 8-ai adás ismétlését hallották. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 15:55.

Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Köszöntöm Önöket mai opera közvetítésünk alkalmából, a szerkesztő Otmár Dávid, valamint a hangmérnök Molnár Endre nevében is. Én Bolla Milán vagyok. Hamarosan kapcsoljuk Bayreuthot, ahonnan Wagner tetralógiájának, a Nibelung gyűrűjének negyedik részét, az Istenek alkonyát közvetítjük élőben. Ehhez kívánok tartalmas kikapcsolódást. Ugye hagyományosan egy hete, július 25-én szombaton kezdődött az idei bayreuthi ünnepi játékok programsorozata, ezúttal egy ünnepi koncerttel, a fesztivál 150 éves jubileuma alkalmából. Vasárnap a Rienzit adták elő, első alkalommal a fesztivál történetében, hétfőn pedig kezdetét vette a Ring, a Rajna kincsével. Kedden hallhattuk a Valkürt, csütörtökön a Siegfriedet, ma pedig tehát az Istenek alkonyát közvetítjük a Zöld dombról. Mint a Rajna kincse kapcsán már említettem, időrendben visszafelé haladt Wagner a szövegkönyvekkel,

0: Der Ring des Nibelungen von Richard Wagner geht in seine letzte Runde. Herzlich willkommen dazu. Ich bin Clemens Nicol und ich grüße Sie aus dem Studio hier im Festspielhaus in Bayreuth.
1: A Festspielhaus stúdiójából a Bajor Rádió kollégája köszönti a hallgatókat, és hamarosan tehát elkezdődik az előadás. Az előzményhez, az előjátékhoz tartozik, hogy Erda három lánya, a három norna fonja a sors szálait, amelyet egykor a világ kőrisfájához kötöttek, de a fát ugye megszentségtelenítette Wotan, aki lándzsát faragott belőle magának, a kötél most elszakad, a múlt nem kapcsolódik a jövőhöz, és ez előrevetíti az istenek bukását. Brünnhilde pedig az ő lovát vezetve a barlangból előbukkan a két szerelmes, Siegfried és Brünnhilde. Siegfried új kalandokra vágyik, és Brünnhilde nem tartja vissza. Az ifjú hős ezután a Nibelung gyűrűjét a Valkür ujjára húzza, és elindul útjára. Közben a háttérben éppen a Magyar Rádió, a Bartók Rádió hallgatóit köszöntötte a Bajor kolléga. És akkor lássuk az első felvonás cselekményét. Hagent láthatjuk egy várkastély csarnokában, ő Alberich fia, féltestvére Gunther és a Gibihungok ura, valamint másik féltestvére Gutrune társaságában. Megérkezik Siegfried. Hagen tervet sző a megölésére és az istenek megbuktatására. Varázsitalt itat a hőssel, amely kitörli emlékeiből a múltat, Brünnhildét is, majd elküldi, hogy hozza el a Valkürt Gunthernek feleségül. Az emlékezetét veszített Siegfried szenvedélyesen beleszeret Gutrunéba, akit el is vesz feleségül. Ezután elindul Brünnhilde sziklájához. A Valkür ez alatt a barlang előtt ül, a gyűrűben gyönyörködik. Nővére Waltraute keresi föl, és elmondja neki, hogy Wotan beletörődött a Valhalla pusztulásába, de Brünnhilde nem akarja visszaadni a gyűrűt a rajnai sellőknek. Meghallja a hős kürtjelét, ám rémülten tapasztalja, hogy egy Gunther alakját öltött idegen tör át a lángokon, letépi ujjáról a gyűrűt, és magával hurcolja a tiltakozó asszonyt. Ez tehát röviden az első felvonás cselekménye. A szereposztás pedig a következő: Siegfried Klaus Florian Vogt tenor, Gunther Michael Kupfer Radetzky bariton, Alberich Jochen Schmeckenbecher bariton, Hagen Mika Kares basszus, Brünnhilde Camilla Nylund szoprán, Gutrune és harmadik norna Magdalena Hinterdobler szoprán, Waltraute Krista Mayer mezzoszoprán, első norna Kis Judit Anna mezzoszoprán, második norna Alexandra Ionis szoprán, Voglinde Katarina Konrádi szoprán, Velgunde Natalia Skritska szoprán, Flosshilde Marie Henriette Reinhold mezzoszoprán, a bayreuthi ünnepi játékok éneki zenekarát Christian Thielemann vezényli. Hallgassuk tehát az operát.

vertraue mir, der ihn gewann. In Händen des Todes verlor.

Darf ich den Fels nicht erklimmen? Das Feuer

erröten. Drum bleib ich fern.

0: Von den Bayreuther Festspielen präsentiert BR Klassik die diesjährige Produktion der Götterdämmerung, den dritten Tag des Bühnenfestspiels Der Ring des Nibelungen von Richard Wagner. Gerade ist der erste Aufzug.
1: Kedves hallgatóink, Richard Wagner Az Istenek Alkonya című operájából hallottuk az első felvonást élőben Bayreuthból, a Festspielhausból. A szereposztás a következő: Siegfried Klaus Lorian Vogt tenor, Gunther Michael Rupfer Radetzky bariton, Hagen Mika Kares basszus, Brünnhilde Camilla Nylund szoprán, Gutrune és harmadik norna Magdalena Hinterdobler szoprán, Waltraute Krista Mayer mezzoszoprán, első norna Kis Judit Anna mezzoszoprán, második norna Alexandra Ionis szoprán. A bayreuthi ünnepi játékok énekkarát karigazgató Thomas Eitler de Lint és zenekarát Christian Thielemann vezényli. Most körülbelül egy óra szünet következik, és utána folytatjuk majd közvetítésünket Bayreuthból.

leveleiben a németséget, hogy nem egyszer hátat akart fordítani Európának, hogy beteg feleségét szinte halálba kergette, stb. Mindez eltörpül amellett, amivel megajándékozta a világot. Mikor svájci számkivetésében a hatalmas Nibelung drámán dolgozik, folyvást veszi a híreket, milyen csonkításoktól és lomposságoktól szenvednek régebbi alkotásai a hazájabeli előadásokon. Önérzete fölágaskodik, és úgy érzi, szemben áll az egész akkori világgal. Gyakran még a dalművek jogos jövedelméhez sem jut hozzá a politikai üldözött. Toporzékoló tehetetlenségében hisztérikus rohamok törnek ki rajta, főként pedig mind magasabbra hatványozza a maga elé tűzött művészi feladatokat. Kolosszális formaszerkezetei, egyrészt tehát visszahatás a kicsinyes operai viszonyokra, harsány tiltakozás a dalszínházi komolytalanság ellen. Eleinte Liszt Ferenccel mindössze ketten voltak, akik jogosnak tudhatták ezt a kifelé fennhéjázásnak tűnő álláspontot. Ma már tudjuk, hogy Wagner a zenedráma géniusza, mert benne tömörültek a cselekmény és muzsika egyenrangúságát biztosító képességek. Innen az ő magas öntudata és hatalmi igényei. De az egykorúaknál ezek a jelenségek óriási ellenállásba ütköztek. Wagner felülemelkedését az akkori lehetőségeken vakmerő okvetetlenkedésnek tartotta az 1850-es és 60-as évek közvéleménye. Könnyen elgondolható, milyen válságokra és viszontagságokra vezetett ez a fonák helyzet. Hozzá képest békés idill a Monteverdi vagy Gluck reformja által kiváltott feszültség. De Wagner mindennek ellenére szívósan kitartott a céljai mellett. Ebben áll az ő művészi hősiessége, aminélkül el sem képzelhetők a tettei. Négy évi idegfeszítő munka után 1857-ben abba hagyja a Nibelungok zenésítését. Hátra lett volna még a Siegfried második fele és a befejező Istenek alkonya. Számos ok játszott közre, hogy Wagner későbbre halassza a monumentális alkotás lekerekítését. Mint jeleztem, kilátástalannak mutatkozott a trilógia előadása. Ezen kívül az állandó egyfajta munka kezdte elveszteni sarkalló frissességét. Wagner azzal az illúzióval is kecsegtette magát, hogy valami egyszerű és könnyen előadható új dalmű fogja átsegíteni a nehézségeken. Ebben aztán alaposan lett alkalma csalódni. De a legfőbb ok, amiért más alkotásba fogott, még sokkal személyesebb természetű. Wagner egyik hű támogatójának, Wesen Donk nagykereskedőnek neje, Matild, a zürichi azilum úrnője és a mester végzetesen megszerették egymást. A költői lelkű asszony verseit megzenésítette Wagner, és ezek a dalok merőben új világra nyitottak kilátást a művész képzeletében. Olyan mélységei tárultak föl előtte az emésztő szenvedélynek, amin ők még a Vénusz-barlang komponistáját is váratlanul érték. Ezzel zenei stílusában csodaszerű fejlődés indult meg, az egész lényét megrázó végletekkel, ismeretlen és kényes területen, halálos levertségtől fel az extatikus láz pusztító lángolásáig. Így született meg Gottfried von Strasbourg középkori kaland éposza nyomán Tristán és Izolda cselekménye. Zenéjét Wagner 1858-59 folyamán részben velencei magányba vonultan, részint Lucernben írja meg, s onnan küldözgeti heves vonzalomtól izzó leveleit, beszámolóit Matildnak. Tristán, a cornwalli mondai hős, legyőzte az irlandiakat, de párbaj közben súlyosan megsebesült. Az írországi királyleány Izolda, felhasználva anyjának varázsszereit,
kigyógyítja őt, habár

Trisztán kardjától esett el a vőlegénye. Már akkor megszerették egymást, de ellenségek lévén ez titokban maradt. A cornwalli idős király, Marke, házassággal akarta megpecsételni a békét, és elhatározta, hogy az immár hűbéri alatt való Izolda lesz a neje. Fővezére Trisztán utazik leánykérőbe, és kíséri haza az új királynét. Itt indul a wagneri dráma. Izolda és Brangéne, a társalkodó nője, kelletlenül hajóznak Cornwall felé. A büszke leány maga elé rendeli Trisztánt, keserű háborgásában szemrehányásokkal illeti, és felszólítja, igyanak a kiengesztelődés italából. Előzetesen pedig intézkedett, hogy anyjának varázsszereiből Brangéne a halált hozóval töltse meg a serleget. Hogy nem, a gondos vagy gondatlan társnő szerelmi elixírt tölt a kehelybe. Már közeledik a part, a hajósok üdvözlik feltűnő hazájukat, mikor az új életre ébredő pár ellenállhatatlan indulattal egymás karjaiba szédül. A második felvonásban Izolda szerelmi légyotra várja hősi párját, mialatt férje Marke király vadászaton időzik. Érkezik a vitéz, és a titokzatos éjszaka végtelen mámor fátyolát szövi köréjük. Itt fejtette ki Wagner a Wesendonck Mathild Fájdalmak című versére készült zenéjéből a világhíres kettős meg babonázó szövevényét. Mielőtt ennek központi részletét meghallgatnók, vessünk egy pillantást a wagneri dráma elmélet egyik szabályára. A mester szerint elítélendő az olyan együttes, amelyben a szereplők egyszerre énekelnek. Az ugyanis nem felel meg a színmű valószerűségének. Gluck is kifejtette egyik előszavában, mi dráma ellenes a da capo ária forma, mégis alkalmazta. A zenében ugyanis nem az értelem szavai vágnak egymásba, hanem az érzelem hullámai, s az nagyon is megfelel a reális valóságnak. Az érzés változatlanul visszatérhet, ennek a zenei igazságnak engedelmeskedett Gluck. Az indulatok egybefonódnak. Ezt a realitást követi Wagner zenéje. Vagyis szerencsére mindketten különb zenészek, mint elméletírók.

fontos zenetörténeti tétel, hogy Wagner ebben a művében évtizedekkel megelőzte a korát. Az összhangvilág kromatikus és enharmonikus tovafejlesztésében és a teljes drámai fölépítésben újat teremtett. Már hallottuk, hogy ez nem az egyes zenei gondolatok egyéni mi voltán fordul meg. Maga az előjátékot megnyitó és káprázatos variáláson áteső sóvárgó fő motívum Haydn és Spohr óta ismeretes. A teljes szövésmód, a következetesség, az átmenetek példátlan kiegyenlítettsége, s a három felvonás, mint egy-egy tökéletes hangulati és formai egység, ez teszi utolérhetetlen teljesítményé Tristant. Mivel Liszt reformjai kevésbé törtek át a múlt századi felvevőképesség falangszán, főként ez a wagneri pionírmunka jelentette a romantikus haladás tetőfokát. Drámai vonalon pedig szinte már a Materling-féle szimbolizmus megpendítésének számíthat. Minden alakja beszédes jelkép. Címszereplőiben a határtalan szerelmi odaadás testesül meg. Melott, aki elárulja Tristant, a becsvágyó árulás szimbóluma. A méregkeverő Brangéne maga a vak végzet. Tristan fegyvernöke Courvenal, a mindhalálig kitartó hűség. Márke királyban a mindent megértő jó indulat válik személyé. A szerelmi halállal végződő sors tragédiát át meg áthatja a romantikus vágyálom a szerelem minden hatóságáról, menekülés az életvalóság csalókaságától. Végig vonul rajta a gyötrő sejtelem, hogy a napvilág gyilkos, és az éjszaka gyönyörteljes titokzatossága ölel megváltó megsemmisülésbe. Rokona ez a wagneri gondolat a hindu bölcsek nirvánájának, és Schopenhauer írásaiból, pessimista filozófiájából került át megtisztultan a zene üdvösséges fensíkjára. Érthető, ha Wagner mindenképp sorát akarta ejteni Tristan bemutatásának. A 45. életévén túljutott mester 1858 és 1864 között nyugtalan vándorló időszakába kerül Párizstól és Londontól Oroszországig, sokfelé megfordul, hogy terjessze művészetét. Amióta 1860-ban részleges, majd 62-ben teljes amnestiát nyert, hazájában is gyakran kóborol, telítve majd lemondó, majd büszke tervekkel, többnyire a kétségbeesés szélén. Az 1860-adiki párizsi hangversenyek ráfizetéssel zárulnak, de hatásukkal kezdődik az egész francia művészi életet fölkavaró változás, a Berlioz-t fölháborító wagnerizmus viharos hódítása. Szokása szerint Wagner fényűző szállást rendez be magának Penzingben, hogy az 1861-62-es évek bécsi Tristan próbáit vezesse. Onnan is menekülnie kell a nyomasztó adósságok elől. Már előzőleg sikerült diplomáciai úton kieszközölnie, hogy Párizsban bemutassák Tannhäusert. Erre az alkalomra dolgozza át a mű első felvonását a tristáni erejű bakchanáliával. De mivel nem hajlandó az előkelő bérlők igényeit kielégíteni, akik vacsora után érkezvén az operába tiltakoznak a balett első felvonásbeli elhelyezése ellen, a darab előadása botrányba fullad. A bécsi személyzet ellenáll, Tristan bemutatója elmarad, s a művet mindenfelé előadhatatlannak minősítik. Hangverseny körútjain a mester részleteket mutat be újabb alkotásaiból, szörnyen szenvedve az esztétikai abszurdumtól, hogy a drámai egységből kiragadottan szólaljanak meg azok az illusztrációk. Többek közt elkerül Pestre is. Nagy siker koronázza az 1863. júliusában tartott két koncertjét,
amihez majd 12 év múlva, a Bayreuthi időkben még egy propaganda hangverseny járul, Liszt közreműködésével. Rendkívül tanulságosak Wagner beszámolói a pesti élményeiről, és nem kevésbé tanácsai, amikkel magyar híveit ellátta. Ilyen zaklatott élet közepette ébred a mester arra a szinte életmentő gondolatra, hogy addigi tragikus tárgyú műveivel egy derűset, megbékélőt állítson szembe. Itt is Schopenhauer a szellemi irányítója, mikor érzése szerint csak a lemondással, rezignációval hozhatja forrongó lelkét egyensúlyba. Mint tudjuk, hatalmas vígopera, de szülő mély rétegeinél fogva inkább szemiszéria, tragikus háttérrel bontakozott ki a tervekből. A 16. század népszerű népies költője Hans Sachs áll a bonyodalom központjában. E derűsen bölcselkedő cipész poéta, szerelmes a nagylelkű ötvös Pogner leányába, Évába, és ez is hajlamos a legszebb férfi korba jutott özvegy iránt. Csak hogy közbelép a tavasz és az ifjúság. Sachs belátja, hogy neki más a hivatása, a nép közösségért, a művészi megtisztulásért kell élnie. Ez lett a 60-as években több rendbeli alkotórohamokban elkészült Nürnbergi mesterdalnokok lelki magja. A cselekményhez személyes élményeken kívül Deinhardstein drámája és E.T.A. Hoffmann néhány novellája juttatta Wagnert. A feldolgozásmód azonban teljesen eredeti és újszerű. Vonzotta még a mestert az is, hogy példát adhatott a polgárság fogalmának egészségesebb változatából, arra a korra hivatkozva, amikor a burzsoázia még valóban a népszellemmel egyesült, és nagy lendületet adott stílusának egy megújító körülmény régiesre formálhatta a mű alaphangját, ami a nála szokatlan történelmi tárgynak széles, általánosító látóteret kölcsönzött. Nem nyúlt ugyan vissza a 300 évvel azelőtti gazdag német polifon zenére, de a barokkszerű letét látszatát elérte azzal, hogy figuratíve mozgó belső szólamait nagy elevenséggel kezelte. Ehhez járult még néhány formai átvétel a mesterdalnok gyakorlatból, így például a művet betetőző versenydal AAB úgynevezett bár alkatú, és egykorú dallam is tarkítja a dráma anyagát. Az 1870-es évektől fogva rendkívül élénk lett a mesterdalnok stílus hatása a zeneszerzőkre, még az aféle népies operákon is nyomot hagyott, amilyen Humperdinck, Jancsi és Juliskája. A nürnbergi iparosok akkori szokás szerint mesterdalos C-be tömörülve ápolják tovább a maguk vaskalapos módján a régi minnezengerek szerelmi dalnokok hagyományait. Egy kalandvágyó ifjú nemes, Stolzingi Walter elkerül a gazdag és híres városba, ott pedig belészeret az imént említett Évába. Igen ám, de annak apja, a jómódú ötvös mester, azzal hódol az éneklés fennkölt művészetének, hogy a leányt énekverseny szépséges jutalmául szánja. Versenyben csak felavatott mesterdalnok vehet részt, Walter tehát kénytelen felvételért folyamodni a C-hez. Beckmesser, városi írnok, akiben Wagner az őt rosszmájúan bírálgató bécsi Hanslickra céloz, a C jegyzője szintén pályázna a gazdag leány kezére. Féltékenységében, mint hibajegyző, a próbát éneklő Waltert megbuktatja. Hans Sachs fölismeri az ifjú tehetségét, pártfogásába veszi, és megtanítja, hogyan kell az ösztönös, parttalan ihletet a nemes hagyományokkal összehangolni, szigorú forma ékszerévé csiszolni. Megakadályozza a fiatalok hebehurgya szökését, majd a János napi népünnepségen személyes közbelépésével kieszközli,
hogy az énekverseny győztese felől döntsön a közérzés, a nép. Beckmesser igen mulatságos körülmények kapcsán megbukik, Walter pedig elnyeri Éva kezét a Mesterdalnok címmel együtt. Végül mindenki Saxnak, a humánus bölcsnek és művésznek dicséretét zengi, miután a költő hitet tett a magas tudás és a népi közvélemény örök egysége mellett. Közben a második felvonás egyik legderűsebb jelenete, mikor Beckmesser, mint udvarló, éjjeli zenét ad Éva ablaka alatt. Danája szabályos, de üres tirádákon és iskolás fioritúrákon lovagol. Hans Sachs pedig a szembenső ház előtt épp a jegyző cipőjét javítva, kalapácsütéseivel folyvást jelzi, hol ejtett hibát az énekben Beckmesser. Így adja neki vissza kaptáján a kölcsönt, amiért Walterrel szemben akadékoskodott.

zwei Sterne kennen, das wär ich heute.

ennek a hatalmas jelentőségű Commedia humanának bemutatójára is hiába várt volna Wagner, ha 1864-ben hirtelen művészi nagy hatalommá nem válik. Már a Nibelung szövegkönyv előszavában kifejtette volt, hogy az ilyen kivételes szabású művet csakis erre a célra épített színházban ünnepi játékok keretében véli előadhatónak, és hozzátette, a terv megvalósítása valamely nagylelkű fejedelemtől várható. Ekkor 1862-ben a forradalmi múlt már megbánt kihágássá tompult. A bajor trónusra 1864-ben a Wittelsbach uralkodóház várományosa, ami Erzsébet királynénk fivére, II. Lajos került. Nem csak, hogy híve volt Wagnernek, de egyenest az ő műveiből, főleg Lohengrinból szívta egész világszemléletét. Beteg lelkületű mi voltában az egykori nagy művészet pártoló reneszánsz időket akarta átültetni az iparosodás tárgyilagos korába. Közismertek az önkényes pazarlásai, máig megmosolygott mesepalotákkal. Ez az ifjú, tapasztalatlan, idealista szólította magához Wagnert, és dacolva, mind jobban tiltakozó környezetével ultramodern zene empóriummá igyekezett átfejleszteni a maradi Münchent. Magyarán szólva Wagner lett ott az Atya Úristen. Tanítványa Bülow, az újjászervezett konzervatórium igazgatója, a megrendszabályozott zenekar karmestere, és hihetetlen költségekkel megszólaltak egymás után minta előadásokban, Tristánnal kezdve a wagneri alkotások. Hogy az Eldorado örömébe másfél évi elragadtatás után üröm vegyült, az nem is annyira a klerikális, konzervatív államférfiakon és közvéleményen fordult meg. Sokáig kiállni azt a hajszát sem volt könnyű, de az igazi meghasonlás Wagner és fejedelmi barátja között másból fakadt. Lajos bajor ügynek tekintette a Wagnerét, és Münchentől nem tágított, mikor az ünnepi játékok színházának helyét kellett meghatározni. Ezen kívül parancsszóra előadatta a trilógia első két darabját, megcsonkítva tehát a teljességet, ami elébe vágott Wagner terveinek. A mester a városi zajlástól távol eső régi kulturális fészket választott ki a maga színháza számára, hiszen össznémet, kivált, összemberi jelentőséget látott hatalmas művében. Ez személyes ellentét okozta, hogy a bayreuthi terv igen lassú ütemben valósult meg. Wagner kénytelen volt pénzgyűjtő hangverseny sorozatokkal fecsérelni erejét és idejét, hívei pedig hasonló célú egyesületek szervezésével, pártfogók gyűjtésével. De meg kell adni, hogy mindenkor az utolsó pillanatban II. Lajos segítsége akadályozta meg a financiális összeomlást. Mielőtt megtörtént volna a bayreuthi színház alapkőletétele 1872-ben, Wagner családi élete nagy fordulóhoz érkezett. Nem törődve legkiválóbb segédjének, jobb kezének, Hans von Bülownak legszentebb érzéseivel, Liszt és Dagul grófné leányát Kozimát, Bülow több gyermekes házastársát kedvesévé tette, s vele vonult el a svájci Firwaldstätti tó melletti Triebscheni magányába. Ott fejezte be a mesterdalnokokat, és kis hián a trilógiát. Házasságkötésre csak később került sor. Ugyancsak Triebschen látta kifejlődni a fiatal bázeli egyetemi tanár Nietzsche és Wagner között az egyelőre zavartalan barátságot. Később aztán a nevezetes bölcselővé fejlődött Nietzschéből lett Wagner legélesebb bírálója. Ellentétük röviden szólva abban csúcsosodik, hogy Nietzsche a művészetben eszközt látott erkölcsi célra, míg Wagner számára az erkölcs is eszköznek számított művészet céljára.
Különösen azt nem tudta a zenésznek a filozófus megbocsátani, hogy szabad gondolkozó létére utolsó művében, ahogy Nietzsche írja, leborult a keresztre feszített előtt. Holott Wagner egész életében nem győzte hangoztatni, hogy ő mindenben és mindenkor csak és csak is művész. Belső következetességét pedig hitelesíti a művein végigvonuló romantikus egység. Azt tudnélik, hogy minden alkotásában a megváltás gondolata uralkodik, valamin ő változatában. Szerelmi halál váltja meg földi szenvedéséből Tristánt és Izoldát. Férfias lemondás Hans Sachs üdvössége. Az istenek alkonya végén szerelmi önfeláldozás váltja meg a világot, Parzifál pedig a szeretet erejénél fogva küzdi le a földi szenvedést. Ettől eltekintve ismét az vonzotta Wagnert legnagyobb erővel, hogy a régóta tervezett és Wolfram von Eschenbach éposza alapján dramatizált Parzifálban alkalma nyílt megújítania zenei anyagát. Ebben a vallásos tárgyú drámában hihetetlen intenzitásra készteti a Liszt művészetéből kölcsönzött liturgikus templomi alapmotívumokat. A dráma egy férfi és egy női lélek, Parzifál és Kundry fejlődését tárja elénk megkapó képekben. Ezt az utolsó hatalmas erőpróbáját csak nem töretlenül állta meg a bayreuthi Wahnfried villa szellemóriása 67 éves korától 69 éves koráig. E művét Wagner kizárólag Bayreuthnak szánta, hogy időtlen időkig a német drámai előadó művészet mintadarabja legyen. De bizalmát meghazudtolták a tények. Mihelyt 1913-ban fölszabadult jogi kötöttsége alól, a páratlan fényű remekmű rákerült a világ operai deszkáira. Bemutatóján a befejező lenyűgöző összkart még a mester dirigálta. Aztán egy év sem múlt el, s velencei üdülése közben a dicsősége teljén ünnepelt mestert egy szívroham megölte. A bayreuthi hagyományok Wagner halála után a család gondjára maradtak. Előbb a mester neje Cosima, majd fiú gyermekük a neves muzsikus Siegfried és felesége Winifred, manap az unokák állnak az intézmény élén. Mi most befejezésül a Parzifál egyik döntő jelenetéből a már 20 évvel előbb tervezett nagypénteki varást fogjuk meghallgatni.

0: Wagner. Molnár Antal előadásának harmadik befejező részét hallották. A szerkesztő Bojti Pál, a zenei rendező Macz László, a rendező Maros Miklós volt. Megismételtük 1967. február 8-ai adásunkat.
1: Műsorajánló. A lemezelő következő adásában a márciusban elhunyt Nádasdy Ádám, nyelvész, költő, műfordító, esszéista irodalmára emlékezünk egy korábbi műsorunkkal.
2: Azt gondolt, hogy a Shakespeare az valami rettenetesen nehéz és unalmas lesz. Majd azt gondolt, hogy valami előjáték lehet, ahol mai nyelven elmondjuk a gyengébbek kedvére, hogy miről van szó, majd egy időmben rájött, hogy nem jön a Shakespeare, hanem ez az.
1: Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek. Vasárnap 16 órakor a Bartók Rádióban. A muzsikus legendák adásában a 105 éve született Palánkai Klára operaénekesnő életét és munkásságát idézzük fel.
3: Akkor a hatalmas nőcínű tapsi jött be, hogy nem tudta folytatni tovább az előadást. Annyira meglepődtünk mink is, de úgy látszik, hogy a közönség megérzett valamit ebből a nagy drámai feszültségből.
1: Muzsikus legendák. Vasárnap 18 óra 30 perckor a Bartók Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.

Köszöntöm újra kedves hallgatóinkat, Bolla Milán vagyok. Élőben közvetítjük Bayreuthból Richard Wagner az Istenek alkonya című operáját. Még körülbelül 10 perc van hátra a második felvonás kezdetéig. Essen szó most a Ring, azon belül is az Istenek alkonya zenéjéről. Wagner ugye a Rajna kincsét 1851-ben kezdte komponálni, az Istenek alkonyát 1874-ben fejezte be. Ez alatt a több mint 2 évtized alatt rengeteget változott, fejlődött komponálási technikája. Kroh György a következőket írja a könyvében. Wagner egyetlen korábbi művében sincs annyi szimfonikus tavló, mint az Istenek alkonyában. Ezekbe sűríti azt a roppant érzelmi fölösleget, amelynek kifejezését, érzékeltetését a cselekvény ritmusa, tempója nem teszi lehetővé. Ugyanakkor ügyesen szerkezeti funkciót is szánnak közjátékoknak, bevezetést, hidat vagy utójátékot épít belőlük. Nem kevesebb hangszeres közjátékok sora, mint 1 tucat. Az éjszaka szimfóniába foglalt képe az előjáték függönye. A nornák eltűnését követi a hajnal, az ébredés, az indulás zenei freskója. A jelenetet a Siegfried Rajnai útját ábrázoló zenekari tétel köti össze az első felvonással. Ugyanezt az utat még egyszer érzékelteti a zenekar, amikor a cserekmény szálai a gibihungok csarnokából a valkürsziklához vezetnek vissza. És e jelenet másik végén ugyancsak szimfónia adja tudtunkra Waltraute távozását, Brünnhilda érzéseit, az este hangulatát. Mint szimfonikus költemény öleli körül a zene Brünnhilda hangját azokban a percekben is, amikor a tűzön át közeledő ismeretlenben Siegfriedjét reméli viszont látni, és a zenekar festi elény Brünnhilda és az Ál Gunther végzetes párviadalát, Brünnhilda legyőzését is. A második felvonás híres zenekari előjátéka az éjszaka minden eddiginél sötétebb színeivel egyike a ciklus remekbe sikerült részeinek. Erre rímel a másik közjáték, amelyben Alberich és Hagen jelenete után a zenekarban derengeni kezd a hajnal, és kitárul a rajnai táj panorámája. A felvonás egyik nagy drámai pillanatában Brünnhilda és Siegfried nyilvános összecsapása után zenekari intermezzo vezeti le a már-már elviselhetetlen feszültséget, és nincs megrázóbb a felvonás zenekari utójátékánál, a boldog nászmenet és a bosszúra szövetkező 3 összeesküvő találkozásánál. Az egész ciklus megoldását vetíti előre a 3. felvonás előjátékának természetzenéje. Zenekari tételben siratja el Wagner Siegfriedjét és a mágia kigyulladását, a Rajna kiáradását, a tűzbe boruló Valhallát ábrázoló színpadi zárókép megrendítő élményét is ugyancsak szimfónia teljesíti ki. De hát nem a hasonló zenekari freskók váltották ki elragadtatott felkiáltásainkat már a Nibelung sorozat kezdetétől fogva. A Rajna kincsében a szimfonikus freskók az emberi portrék, jellemek, konfliktusok hiányát pótolták. A Siegfried természetképei helyszínt, milliót festettek, körülvették az embert. Az Istenek alkonya zenekari tételei az emberi világ iszonyatos tragédiájának érzelmi reflexióját sűrítik magukba, nélkülözhetetlenül illeszkednek az akcióba. A darab érzelmi organizmusába kötnek és kötődnek, vallanak, sejtetnek, oldanak és vigasztalnak. Hasonló jellegzetes szerepe van az Istenek alkonya dramaturgiájában a zárt énekes számoknak és az együtteseknek, a kórusnak, mert a kettő rehabilitációja most is együtt jár, akár csak a mesterdalnokukban. A nornák elbeszélése mögött strófa szerkezet érződik, a szakaszokat kicsendítő refrén nem is titkolja ezt. Siegfried és Gunther vérszerződése az első felvonásban opera kettősök emlékét idézi bennünk. Zárt, tematikusan is igen határozottan elkülönülő szakaszokból épül a második felvonás. Az Alberich-Hagen jelenet sötét alaptémáit váltják fel, a Gutrune-Siegfried jelenet nász szerelem motívumai. Hagen Kürtje indítja a felvonás 3. szakaszát, ezt a roppant erővel összekovácsolt nagyszabású kórus jelenetet. Pregnánsan válik el mindezektől a nász kórus tömbje, majd hosszabb, szabadon átkomponált jelenet után Siegfried és Brünnhilda esküjének 2 strófája következik.
amelyet zárt szám, tercet csendít ki opera finálészerűen. Hogy a ciklus komponálása során milyen mértékben változott meg Wagner véleménye a zárt számokra, együttesekre épülő operadramaturgiáról, azt igen érzékletesen példázza a Schellők jelenetének összevetése a ciklus nyitó és záró darabjában. A Rajna kincsében még elképzelhetetlen lett volna az a hagyományos, zárt tonalitású együttes hang, amit az Istenek alkonya harmadik felvonásának F-dur Schellő tercetje példáz. A Wagner mű néhány kommentátora azzal magyarázta ezeket a feltűnő opera analógiákat, hogy az Istenek alkonya zenedrámai terve megőrizte az eredeti változathoz, a Siegfried halálához készült, még a Lohengrinhez hasonló zárt számos koncepciót. Bár erről nem tesz említést, nincs kizárva, hogy Wagner emlékezetében 20 éven át elevenen maradtak bizonyos zenei elképzelések. A tradicionális opera dramaturgiához való közeledést azonban kielégítően magyarázza az opera és dráma elméletének fokozatos fellazulása. A Valkür, a Siegfried első felvonásaiban elkezdett, a Tristánban folytatott, majd a Nürnbergi mesterdalnokokban kiteljesedett új zenedrámai koncepció hatása. Vagy hihető lenne, hogy egy művész új darabja alkotása közben teljesen feladja, megtagadja egész pályája, két legnagyobb művének, a Tristánnak és a mesterdalnokoknak minden dramaturgiai zenei tanúságát és eredményét? Ellenkezőleg. Az Istenek alkonyában éppen az a csodálatos, hogy Wagner, aki különböző utakon oly messzire jutott a Tristánban és a mesterdalnokokban, vállalni tudta a Nibelung sorozat eredeti koncepcióját is. Nem fordult el az egykor megkezdett útról, azt folytatta szabadabban és szuverénül, mind zenei, mind színpadi tekintetben, érettebben, a mesterség még magasabb fokán. Mert ha ebbe a sorozatot lezáró műbe igen erősen belejátszik is a zenedrámától korábban idegen dramaturgia, az alapréteg változatlan maradt. Ez az opera is monumentális, hatalmas tömbökből kifaragott. Jelentettei sokszor fensíkokhoz hasonlítanak, és a testvérdarabokhoz képest, bár cselekményben gazdagabb, az Istenek alkonya is őrzi az eddigi drámák ünnepélyes méltóságát. Az epikus karakter itt már bizonyára nem annyira uralkodó, mint például a Rajna kincsében, vagy a Valkür egyes részeiben, de Brünnhilda személyén keresztül még visszasugárzik ebbe a darabba is az Istenvilág atmoszférája, és Walter Aute megjelenése, még inkább elbeszélése, ha csak egy jelenet erejéig is, mégis visszaidézi a mitológiának azt a zordonan fenséges és szenvedélyes felindulásában is nagyszabású tónusát, amely a Nibelung gyűrűje drámák korábbi eredeti jellemzője volt. Ha egy kicsit jobban szemügyre vesszük a művet, feltűnik, hogy a monológok epikus szerepe is a normák elbeszélésében a világ sorsa bontakizik ki. Gunther előtt Siegfried életének fontosabb mozzanatait sorolja fel Hagen, a Valkür záróképe óta eltelt eseményeket rekapitulálja Walter Aute. Múlt és jövő eseményeinek összefoglalása Hagen éjszakai víziója. Élete történetét tárja ámuló hallgatói elé, halála órájában Siegfried. Epika ez a javából. Megmaradt a régi dramaturgiából az alaptémák emlékeztető funkciója is. Szoros kapcsolata ciklus nagy része között önmagába véve a motivumok azonossága. Igaz, hogy számuk még tovább szaporodott, igaz, hogy az újabbak, mint már a Siegfried záró részében is, énekszerűbbek. Igaz, hogy a motivumok oly sűrűn átszövik a partitúra zenekari szólamait, hogy követésük, felismerésük, azonosításuk inkább már csak gépies folyamat lehet. De a legfontosabb emlékeztető témák kiemelt, hangsúlyozott exponálása talán még nagyobb hatású, mint a ciklus korábbi részeiben. Mert most érkezünk el a megoldáshoz. Ebben a darabban fut össze minden szál. Most teljesedik be minden jövendőlés. Ezért van oly döbbenetes drámai ereje a motivumokkal történő súlyos, tragikus visszautalásoknak. Brünnhilda utolsó nagy jelenetében szembesíti Wagner az Istenek dicsőségét visszhangzó Valhalla témát az Istenek hatalomvágya miatt bekövetkezett pusztulással.
Siegfried holtteste mellett döbbenünk rá igazán annak a halálzenének messzi jövőre utaló érvényére, amellyel a Valkür második felvonásában Brünnhilda jósolta meg Siegmundnak a véget. Az emberi szenvedést, amelynek ott résztvevő tanúja volt. Az Istenek alkonya második felvonásbeli monológiában csalódott, kijátszott asszonyként maga éli át Brünnhilda. A büszke Valkür téma is itt ér útja végéhez. Azokban a percekben, amikor Brünnhilda Gráne lova hátán a mágiára ugrat, a sorsmotívum szinte az egész mű alaptémájaként most már egy pillanatra sem engedi elfelednünk hőseink útjának, tetteinek tragikus meghatározottságát, és legfőképpen most, ebben a darabban teljes idékbe Alberich átka. A rajnakincse félelmetes, indulatos, sötét témája egymás után diadalmaskodik a zenekarban Siegfried, Gunther és Hagen pusztulásának pillanatában. Ez azt is jelenti, hogy a ciklus záró darabjának partitúrájában sűrűsödnek a komor hangulatú motívumok, a fekete témák, hogy a zene egész atmoszférája a közelgő végre utal. Különösen megrendítő a baljós előérzet és a hiába való figyelmeztetés keserű hangja, amely végig jelen van az egész műben. Ezt a hangot exponálja az előjáték Norna jelenetében a strófákat kicsendítő halálhír téma, és a sors vonalának elszakadását kísérő jajszó. A halál előérzetét sugallja itt minden, még a Rajna témája is mollba borul. És ezután következnek az utolsó figyelmeztetések, a végső intelmek, Waltraute szavai Brünnhildához szólnak, Hagen és Alberich párbeszéde bennünk teszi tudatossá a Siegfried ellen szövetkező erők elszántságát és erejét, az alvilág üzen általuk, a még reménykedőknek, a sellők intelme már Siegfried halálának közvetlen előjátéka, de a szorongás, a rossz sejtelmek légköre ezután sem múlik el nyomtalanul, a gyászinduló után Gutrunéval együtt még egyszer át kell élnünk, mint éjszakai lidércnyomást. Eddig az idézet Kró Györgytől.

Kedves hallgatóink, folytatjuk tehát az Istenek alkonya közvetítését. A második felvonás cselekménye a következő, a gibihungok szállását az egyedül maradt Hagen őrzi. Álmában megjelenik előtte apja, Alberich, és figyelmezteti, a gyűrűt minél előbb meg kell szereznie Siegfriedtől. Hagen kettős menyegzőt hirdet, amikor Brünnhilde meglátja gibihungok csarnokában a gyűrűt Siegfried ujján. Azzal vádolja, hogy Gunternek adta ki magát, de Siegfried makacsul hangoztatja, hogy a leányt most látja életében először. Bizonyságul megesküszik Hagen lándzsájára, hogy nem az, akinek Brünnhilde hiszi. A diadalittas Hagen esküszegéssel vádolja Siegfriedet, és a megölését tervezi. Ebben támogatóra lel a vérig sértett Brünnhildében is. Ez röviden a második felvonás cselekménye. A szereposztás pedig a következő. Siegfried Klaus Florian Vogt tenor, Gunther Michael Kupfer-Radetzky bariton, Alberich Jochen Schmeckenbecher bariton, Hagen Mika Kares basszus, Brünnhilde Camilla Nylund szoprán, Gutrune Magdalena Hinterdobler szoprán. Közreműködik a bayreuthi ünnepi játékok énekkara, a körigazgató Thomas Eitler de Lind és zenekara, a karmester pedig Christian Thielemann. Ebben a felvonásban tűnik fel tehát Alberich, méghozzá ugye Hagen álmában, látomásában. Ez egy nagyon rövid, de nagyon fontos, dramaturgiailag nagyon fontos jelenete Alberichnek. És akkor hallgassuk élőben Bayreuthból a második felvonást.

Zog ich Hagen, es euch.

treuen Wagen. Wann so trauter Helde? Seid treu. Seid treu.

Dein starkes Wort.

0: Von den Bayreuther Festspielen überträgt BR Classic die diesjährige Produktion der Götterdämmerung. Dritter Tag von Richard Wagners Tetralogie Der Ring des Nibelungen.
1: A bayreuthi ünnepi játékokról halljuk élőben. Wagner az Istenek alkonya című operáját, ez volt a második felvonás. A szereposztás a következő: Siegfried Klaus Florian Vogt tenor, Gunther Michael Kuffer Radetzky bariton, Alberich Johann Schmeckenbecher bariton, Hagen Mika Kares basszus, Brünnhilde Camilla Nylund szoprán, Gutrune Magdalena Hinterdobler szoprán. Közreműködött a bayreuthi ünnepi játékok énekkara, karigazgató Thomas Eichler de Lint és zenekara a karmester Christian Thielemann. A harmadik felvonásig most körülbelül egy óra szünet következik, tartsanak velünk. Most a szünet első részében Kró György 1987-ben készült műsorát ismételjük meg. A századforduló nagy zongora művészeinek Steinway zongoráján Liszt tolmácsolásai, Wagner a Wanfried villában álló Steinway zongoráján.
2: 1871. áprilisában választotta ki Bayreuthot tervezett ünnepi játékainak színteréül az akkor 58 esztendős Richard Wagner, és a következő hónapban szülővárosában, Lipcsében hivatalosan meghirdette az első bayreuthi fesztivált. A színház mellé II. Lajos bajor király 25 ezer taléros ajándékából megépült a kisvárosban Wagner otthona is, egyetlen saját háza egész életében, amelyet Wanfriednek nevezett el. Wagner családja, tehát Liszt leánya, Cosima, a Bülótól elvált feleség, a Bülótól született két leány, Daniela és Blandin, valamint Wagner és Cosima három gyermeke, Isolde, Éva és Siegfried, 1874. április 28-án költözött a Wanfriedba. Ennek a könyvtárszobájában állott és áll a mai napig Wagner Steinway zongorája. A mindennapos esti, szűkebb, tágabb, családi, baráti beszélgetéseknek, zenéléseknek egy évtizeden át ez a hangszer volt a bizalmasa. Nem csoda, hogy férje 1883. februári halála után Cosima gyászában lecsukta a zongora fedelét, és csak 1917-ben nyitotta ki újra, abból az alkalomból, hogy későn nősült egyetlen fiának, Siegfriednek megszületett az első gyermeke, Wieland Wagner. Ezen a hangszeren 1874 és 1883 között sokszor muzsikált Liszt Ferenc. Milyen műveket, hogyan, milyen hatással, mi volt ezekről a házi interpretációkról a legilletékesebb és sokszor kizárólagos fültanúk, Cosima és Richard véleménye. Hadd idézzek Cosima naplójából néhány ide vonatkozó bejegyzést. 1873. július 29-e. Csendes, nyugalmas együttlét az apámmal, aki kipihente magát, és úgy tűnik szívesen osztja meg velünk ezt a szokatlan életformát. Este az Opus 106 Beethoven Hammerklavier szonátájának első tételét és szkercóját, a Voltemperites Klavier Aszmol prelúdiumát Bachtól varázsolta elénk apám. Július 31. Este az Esperes, a polgármester. Apám felejthetetlen élményt szerez az Opus 106 adagiójának előadásával. Időnként Richard közbevet egy-egy mélyen szántó, magyarázó megjegyzést. Augusztus 30. péntek. Este Whist Party. Miután apám több Chopin prelüdöt eljátszott, amiben Richardnak sok örömet telik. 1880. szeptember 21. Este apám megörvendeztet azzal, hogy eljátszik két Beethoven szonátát, a kvázi Una Fantáziát, meg a D-durt, mire Richard ismét arról beszél, milyen hiú ábránd az iskola, ki tanulhatná meg ezt így eljátszani. Szerda 22-e. Este apám eljátsza Dantéját. Csütörtök, 23-a. Este apám Chopinből játszik több mindent. Péntek, 24-e. Attól, amit apám a Parsifalról mond, Richard kedvet kap, hogy elővegye, és vacsora után előadják majdnem a teljes harmadik felvonást. Apám játsza, és Richard istenien énekli. 1881. október 6. Este néhány vendég. Apám Beethoven variációkat játszik, mégpedig olyan módon, hogy Richard azt kérdi, hihető-e, hogy Beethoven el tudta őket így játszani? Nem hiszi, de dicséri, hogy ebben a tökéletes egyszerűségben minden dallam úgy közelít felénk, akár egy élő alak. Október 9. Apám eljátsza a 111-es szonátát, előtte az A-dúrt, amelyet Richard közelítő tavasznak nevez, és a finálé tempóját kissé lassabban kéri, mint hogy ebben a szonátában nincsenek szenvedélyes akcentusok. Apám megteszi, és Richard örül a tavasz rügyeinek és a tavasz zsongásának. Hát ezeknek és hasonló zongorázásoknak, megjegyzéseknek, hangulatoknak volt a tanúja Wagner zongorája. A bayreuthi mester Liszt játékáról vallott nézeteihez még két megjegyzés kívánkozik függelékként. Az egyik 1882-es velencei együttlétük alkalmából került Kozima naplójába. November 24. 7 óra tájban apám játszik egyet s mást, az E-dur szonátát és Schubert szerenádját. Utóbbit olyan csodálatosan, hogy Richardnak rendkívüli örömet szerez. És végül az 1875-ös márciusi pesti Wagner-Liszt hangverseny főpróbája után ezt jegyzi Kozima a naplóba. Főpróba. Apám úgy játssza a Beethoven koncertet, az E-dur zongora versenyről van szó, hogy teljesen megdermedünk. Hallatlan hatás, páratlan varázslat. Nem játék ez, hanem megszólalás. Richard azt mondja, emellett minden egyéb megsemmisül. Nos, 1986-ban az EMI lemeztársaságnak az a zseniális gondolata támadt, hogy Wagner Steinway zongorájába táplálja be a századforduló nagy Liszt interpretátorainak gépzongora tekercseken fennmaradt Liszt tolmácsolásait. Vagyis sikeresen kombinálta egy bravúros technikai eljárás segítségével a Liszt tanítványok és kortársaik zenei előadásának jellegzetességeit a Liszt által is sokszor megszólaltatott Wagner zongora eredeti hangszínével. A Wanfried Villa Steinway zongorájába táplált gépzongora tekercseken a századforduló 8 világhírű virtuóza játsza Liszt egy-egy kompozícióját. Az eredeti gépzongora felvételek Liszt halála után 19-20 esztendővel készültek, 1905 áprilisa és 1906 februárja között. Az előadók illusztris névsora a következő. Jolanda Mérő, Eugène vagy Eugène d'Albert, Teresa Carreño, Egon Petri, Eli Ney, Ignác Paderewski, Raul Pugno, Bernhard Stavnhagen. Közülük kettő, Stavnhagen és d'Albert Liszt közvetlen tanítványa volt. Stavnhagen Göllerich és Stradal társaságában az egyik résztvevője annak az 1886. január 16-i hangversenynek, amelyet a római német művészegyletben rendeztek a Budapestre készülő Liszt búcsúztatására. Elkíséri Lisztet a magyar fővárosba, itt is tanult tőle, 1886. februárjában és március elején részt vesz a heti 3 órán, amelyet Liszt tart zeneakadémiai lakásán. Legány Dezső legújabb könyvében, amely a Liszt Ferenc Magyarországon 1874-1886 címet viseli, egy dán szerző zongora versenyével kapcsolatban dokumentálja Stavnhagen egykori pesti jelenlétét. Mihelyt szeme engedi, írja Legány, Liszt pár szót ír a szerzőnek Sittének. Igen, tisztelt uram, szemem fokozódó gyengülése alig teszi lehetővé, hogy kottát olvassak. Egy kiváló zongorista, Stavnhagen úr eljátszotta előttem az ön zongora versenyét. Erőteljes, heroikus mű, aminek készséggel kíván sikert a legszívélyesebben, Liszt. Stavenhagen elkíséri 1886. március 8-án mesterét a Magyar Írók és Művészek Társaságának estjére is, és minden valószínűség szerint jelen van a pályaudvaron, amikor Liszt Ferenc március 11-én örökre elhagyja Magyarországot. Lemezünkön Stavenhagen a 12. magyar rapszódiát játssza a Wahnfried Villa Wagner zongoráján.

D'Albert Weimarban 1882. szeptember 29-én adta első önálló lisztestjét, Budapesten 1885-ben a Filharmonikusok első januári operaházi hangversenyén Beethoven S-dur zongora versenyével debütált. Az egykori Pesti Napló beszámolója nyomán Legány Dezső könyve így állítja elénk. Alacsony, vézna, szerény, igénytelen külsejű, bármiféle posztól mentes, tüneményes művész. Szólóestjén 4 nap múlva már lelkes közönség tölti meg zsúfolásig a koncerttermet. Főleg Chopin és Liszt művei után ünneplik nagyon. A Szerelmi álmok, az Édur polonéz, az egyik Vals Caprice és a 12. Magyar Rapszódia hallatára. A Wanfried Villa Wagner zongoráján is a 3. számú Szerelmi álmok, az Asdur Nocturne szólal meg tolmácsolásában.

A Lisztet közvetlenül követő zongorista nemzedék három kimagasló személyisége volt, Rubinstein, Buzoni és Paderewski. Lemezünkön közülük Paderewski zongorázik a Wanfried Villa Wagner zongoráján. Liszt Schubert átiratát játsza, a Rém királyt.

Buzonit rendkívüli tanítványa az 1881-ben született Egon Petré képviseli az EMI lemezén. Az Édur Paganini etüdöt játssza Liszt kompozícióját.

Műsorunkat Liszt Mozart Figaro lakodalma című operájának témájára írott fantáziája zárja Horowitz előadásában. Ezzel is a Wanfried Villa Wagner zongoráján megszólaltatott Liszt kompozíciók sorában ajándékozza meg hallgatóit az EMI lemeztársaság. Így mutat rá jelképesen arra a tényre, hogy a legnagyobb Liszt előadók és a Liszthez hasonló kivételes zongorista zsenik legmagasabb vonulatába sorolja Vladimir Horowitzot. A bejátszás 1927. áprilisában készült.

Elhangzott a századforduló nagy zongoraművészeinek Liszt tolmácsolásai Wagner a Wahnfried villában álló Steinway zongoráján. A műsorban Bernhard Stavenhagen, Eugen Dalber, mindketten Liszt közvetlen tanítványai voltak, Ignác Paderewski, Egon Petri és Vladimir Horowitz előadásai hangzottak el. A szerkesztő műsorvezető Kró György volt. A műsor 1987-ben készült. Kedves hallgatóink, csatlakozva a legendás 1986-ban készült EMI kiadványhoz, melyről Kró György műsorát hallottuk az előző 40 percben, most egy másik, egy a Deutsche Grammophon által kiadott lemez érdekességről idézünk. A mai Wagner előadás szereplőitől, Camilla Nylund szoprántól, a Bayreuthi ünnepi játékok zenekarától és Christian Thielemanntól hallunk részleteket Wagner Wesendonck dalok ciklusából. A felvétel 2020-ban, a Covid első évében készült, július 25-én, mely ugyebár a Bayreuthi ünnepi játékok tradicionális nyitóestéje. 2020-ban azonban, mint oly sok intézmény, a Festspielhaus sem tudta megnyitni kapuit, ezért a szervezők egy élőben közvetített, bensőséges hangversenyt rendeztek Wagner Bayreuthi házában, a Wahnfried villában. A közönség az épület előtt a szabadban, kivetítés útján követhette a koncertet. Hallgassuk most tehát erről a lemezről, Richard Wagner Wesendonck dalai sorozatából kettőt, a másodikat csendesen és az ötödiket álmot. Álmok. Andreas N. Tarkman hangszerelésében. Camilla Nylund szoprán énekel, a Bayreuthi ünnepi játékok zenekarát Christian Thielemann vezényli.

0: Richard Wagner Vézendong dalok sorozatából hallottunk kettőt, a másodikat Csendesen, és az ötödiket Álmok, Andreas N. Tarkman hangszerelésében szólt. Camilla Nylund szoprán énekelt, a Bayreuthi ünnepi játékok zenekarát Christian Thielemann vezényelte.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Augusztus 9-e és 14-e között Kaposvár ismét a komoly zene fővárosa. Érkezik a 17. Kaposfest. Világhírű művészek, felejthetetlen koncertek a Szivárvány Kultúrpalotában, izgalmas zenei előadások és színes kísérőprogramok várják a látogatókat. Ne hagyja ki az év egyik legkülönlegesebb kulturális eseményét. Találkozzunk

0: Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek. Vasárnap 16 órakor a Bartók Rádióban. A Mesterek órája hétfői adásában Eugen Jochum vezényel. A német karmestert a berlini rádió, a Bajor és a Bambergi szimfonikus zenekar vezető karmestereként leginkább Bruckner és Brahms zenéjének interpretációiról ismerhetjük. Mostani válogatásunkban Haydn és Mozart egy-egy alkotását irányítja. Eugen Jochum a Mesterek órájában. Hétfőn 18 órakor a Bartók Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

Köszöntöm újra kedves hallgatóinkat, mai élő opera közvetítésünk alkalmából, Bolla Milán vagyok. Richard Wagner az Istenek alkonya című operáját hallhatjuk Bayreuthból, és még egy szűk 6 percünk van a harmadik felvonás kezdetéig, pontosabban az azt felvezető fanfárig. Tekintsük át, hogy az eddigi előadásokkal, mármint az idei előadások a Ring eddigi produkcióival kapcsolatban milyen kritikák jelentek meg az elmúlt napokban. Ugye az idei bayreuthi ünnepi játékok legnagyobb vállalkozása kétségkívül az új Ring produkció, amely a fesztivál 150. évfordulójára készült, és ahogy arról már a héten többször szó esett, a rendezői koncepció helyett ezúttal egy mesterséges intelligencia által generált vizuális rendszer uralja az előadást. A színpad elé feszített áttetsző vászonra folyamatosan változó képek vetülnek 6 vetítőből, miközben az énekesek többnyire statikusan játszanak. És a nemzetközi kritika első reakciói meglehetősen egybehangzóak voltak, ugye ezekből is már szemezgettünk, a zenei megvalósítás szinte kivétel nélkül magasztalják, a színpadi koncepciót, a látványt viszont erősen vitatják. Ugye a brit Financial Times kritikusa szerint például a produkció legnagyobb problémája éppen az, hogy a mesterséges intelligencia nem segíti, hanem háttérbe szorítja Wagner drámáját. A folyamatosan változó képek látványosak ugyan, de hamar önismétlővé válnak, és inkább egy véget nem érő képernyő kímélőre emlékeztetnek, mint valódi színházra. A kritikus úgy véli, hogy a szereplők és a közönség közötti kapcsolat szinte teljesen megszűnik, a karakterek közötti viszonyok pedig elmosódnak. Mindez annál fájóbb, mert zeneileg rendkívül magas színvonalú az előadás, Christian Tielemann vezénylését kivételesnek nevezi, és külön kiemeli a brit újság Michael Follét, Klaus Florian Vogtot, Camilla Nylundot és Elsa van den Hevert is. És hasonló következtetésre jut a Seen and Heard International is, bár még élesebb hangon fogalmaz. A recenzens szerint Wagner, az előadók és a közönség egyaránt többet érdemelne. A mesterséges intelligencia által generált képek szerinte nem értelmezik a művet, hanem állandó vizuális zajt keltenek, amely elvonja a figyelmet az emberi drámáról. A kritika ugyanakkor itt is hangsúlyozza, hogy a zenekar és az énekesek teljesítménye végig elsőrangú. Tielemann pedig ismét bebizonyítja, hogy korunk egyik legnagyobb Wagner karmestere. A német sajtó első reakciói ugyanezt az ellentmondást emelik ki. A Die Welt beszámolója szerint a Rheingold premierjének végén egyszerre hallatszottak lelkes tapsok és hangos fújolások. Ugye ennek mi is föltanúi lehettünk a rádiós közvetítésben. A bírálatok elsősorban arra irányultak, hogy a szereplőknek alig jut valódi színészi feladat, ugye már itt is elhangzott, hogy olyan szoborszerűen kell énekelniük, és sokszor szürreális, Dali világát idéző képek uralják a színpadot. A lap szerint így a Ring legrövidebb része, a Rajna kincse is hosszabbnak tűnt a kelleténél. Ugyanakkor a Die Welt is kiemeli Christian Tielemannt, Michael Follét és Klaus Florian Vogtot, akik nagy ovációt kaptak. És akkor térjünk rá a Siegfriedre, a július 30-i előadásra. A Siegfried fogadtatásában a Financial Times és a Classic Begeistert kritikája egyaránt kiemeli, hogy a produkció legnagyobb erőssége itt is a zenei megvalósítás volt, miközben a színpadi koncepció komoly fenntartásokat váltott ki. A Financial Times kritikája szerint Christian Tielemann vezénylésével a bayreuthi ünnepi játékok zenekara a Ring harmadik estéjén is kivételes színvonalat képviselt. A kritika hangsúlyozza, hogy a partitúra gazdagságának, a zenei folyamatok nagy ívének és a drámai feszültségnek a kibontását mesterien oldották meg, a zenei oldal így a produkció legmeggyőzőbb eleme maradt. Az énekesek közül itt is Klaus Florian Vogtot, az ő Siegfried alakítását, Camilla Nylund Brünnhildéjét és Michael Folle Vándorát is nagyra értékelte a lap. A Financial Times legfőbb kritikusa,
a mesterséges intelligenciával létrehozott vizuális világgal szemben fogalmazta meg aggáját. A kritika szerint a vetített képek nem Wagner drámájának mélyítését szolgálják, hanem gyakran elvonják a figyelmet a történetről és az énekesek játékáról. A lap összességében mindössze 2 csillaggal értékelte az előadást. A Classic Begeister portál szerint a Siegfried zeneileg ismét rendkívül erős este volt Thielemann irányításával, a zenekar lenyűgöző részletgazdagsággal és erővel szólaltatta meg Wagner művét. Hát ennyi, amit a kritikákból most tudtunk csemegézni, és kapcsolunk Bayreuthba, hamarosan felcsendül a 3. felvonást felvezető fanfár.

0: BR Klassik präsentiert heute vom grünen Hügel in Bayreuth die Götterdämmerung. Dritter Tag des Bühnenfestspiels, der Ring des Nibelungen von Richard Wagner. Gleich beginnt der dritte Aufzug.
1: És elérkeztünk az Istenek alkonya és egyben a ring utolsó felvonásához. A harmadik felvonás cselekménye a következő. A folyópartra csalt Siegfriedet a rajnai sellők figyelmeztetik, még aznap meghal, ha nem adja vissza a gyűrűt. A hős csak nevet a tanácson, és örömmel üdvözli Hagent. Az egy másik itallal helyreállítja a Siegfried emlékezetét, majd megkéri meséljen kalandjairól. Mikor a hős fölidézi Brünnhilde iránti szerelmét, Hagen hátulról lándzsával ledöfi az esküszegőt. Siegfried meghal, tetemét a Gibihungok csarnokába viszik. Gutrune iszonyodva látja férje holttestét, Hagen pedig a gyűrűn összekülönbözik Gunterrel, és megöli. Megjön Brünnhilde, és megparancsolja, hogy rakjanak mágiát. Majd leveszi a gyűrűt Siegfried ujjáról, és a magáéra húzza, és a lángok közé lovagol, mire a csarnok recsegve, ropogva összedől. A rajna megárad, Hagent, aki megpróbálja elragadni a gyűrűt Brünnhildétől, a sellők a mélybe rántják. A tűz átterjed a Valhallára, az Istenek birodalma összeomlik. Ezzel ér véget tehát az opera. És akkor lássuk a szereposztást. Siegfried Klaus Lorian Vogt tenor, Gunther Michael Kupfer-Radecki bariton, Hagen Mika Kares basszus, Brünnhilde Camilla Nylund szoprán, Gutrune Magdalena Hinterdobler szoprán, és a rajnai sellők Voglinde Katarina Konrádi szoprán, Velgunde Natalia Skritska szoprán, Flosshilde Marie Henriette Reinhold mezzoszoprán, a bayreuthi ünnepi játékok ének és zenekarát Christian Tillemann vezényli. Hallgassuk tehát élőben a Zöld Dombról a harmadik felvonást.

0: von den Bayreuther Festspielen 2026 war das die diesjährige Produktion der Götterdämmerung. Dritter Tag des Bühnenfestspiels, der Ring des Nibelungen von Richard Wagner, kuratiert von Markus Lopez.
1: Kedves hallgatóink, Richard Wagner az Istenek alkonya című három felvonásos operáját hallották élőben Bayreuthból, a Festspielhausból. Ugye a végén a tűz mindent elborított, porig égett a gibihungok szállása, de túlcsapva azon lángba borult az Istenek vára, a Valhalla is. Ezzel ért véget az opera, és ezzel ért véget a tetralógia is, a Ring, a Nibelung gyűrűje. A mai előadás szereposztása pedig a következő volt: Siegfried Klaus Florian Vogt, tenor, Gunther, Michael Kupfer-Radetzky, bariton, Alberich Jochen Schmeckenbecher, bariton, Hagen Mika Kares, basszus, Brünnhilde, Camilla Nylund, szoprán, Gutrune és harmadik norna, Magdalena Hinterdobler, szoprán, Waltraute Krista Mayer, mezzoszoprán, első norna, Kis Judit Anna, mezzoszoprán, második norna, Alexandra Ionis, szoprán, és a három rajnai sellő, Voglinde, Katarina Konrádi, szoprán, Velgunde, Natalie Skritska, szoprán, és Flosshilde, Marie Henriette Reinhold, mezzoszoprán. Közreműködött a bayreuthi ünnepi játékok énekkara, karigazgató Thomas Eitler de Lint, és zenekara vezényelt Christian Tiedemann. Ezzel ért véget mai közvetítésünk és idei közvetítés sorozatunk Bayreuthból. Köszönjük, hogy velünk tartottak. A pihenitérőknek jó éjszakát, amíg fent maradóknak további kellemes rádiózást kívánok. Kollégáim, a szerkesztő Ottmár Dávid és a hangmérnök Molnár Endre nevében is. Következő műsorunkig Jean-François a Virágóra című művéből hallanak részletet. A műsorvezetőt Bolla Milánt hallották.

0: Elhangzott Jean Francais a virágóra. Előadta John de Lancy oboán és a Symphony of London. Vezényelt André Previn.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Műsorajánló. A muzsikus legendák adásában a 105 éve született Palánkai Klára operaénekesnő életét és munkásságát idézzük fel.
2: Akkor a hatalmas nőcínétap jött be, hogy nem tudtuk folytatni tovább az előadást. Annyira meglepődtünk mink is, de úgy látjuk, hogy a közönség megérzett valamit ebből a nagy drámai feszültségből.
1: Muzsikus legendák. Vasárnap 18 óra 30 perckor a Bartók Rádióban. Az Ars Nova hétfő esti műsorában Pajor Olivier Joachim zongorázik. A fiatal zongoraművész a különböző zenei világokat képviselő amerikai Morton Feldman, német Karlheinz Stockhausen és román George Enescu kevésbé ismert műveit rendezte egymás mellé, így alkotva belőlük egységet. Lemezújdonság az Ars Novában. Hétfőn 22 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.

0: Jazz a Bartók Rádióban.
1: Köszöntöm a klasszikus és jazz hallgatóit, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fellegi Lénárdot hallják. Süle László zongoraestjét elevenítjük fel a mai összeállításunkban, amit a hatos stúdióban 2006. június 10-én adott a művész. Közreműködött a koncerten Takács Zoltán hegedűn, Éva Rüssa gordonkán. Egy Süle László átdolgozást és két saját kompozíciót hallhatnak mai műsorunkban. Elsőként Gustav Mahler 5. szimfóniájának Adagietto tételét az átirat készítője Süle László előadásában.

Gustav Mahler 5. szimfóniájának adagietto tételét hallottuk Süle László átdolgozásában és előadásában. Most Süle László kompozíciók következnek. A Trio Solingo hangzik el, Omázsa Bartókkal címmel. Közreműködik Takács Zoltán hegedűn, Eva Rüssa kortonkán. Továbbra is Süle László zongorázik.

Süle László Trio Solingo című kompozícióját hallottuk a szerző, zongora Takács Zoltán hegedű és Éva Rüsza gordonka játékával, a mű alcíme Omázsa Bartók. Továbbra is Süle László 2006. június 10-én a 6-os stúdióban rögzített koncertjét hallhatják, a művész előadásában saját szerzeménye szól Contradiction Suite címmel. Közreműködik Takács Zoltán hegedűn, Éva Rüsza gordonkán.

0: A Contradiction Suite hangzott el Süle László kompozíciója a szerző előadásában. Takács Zoltán hegedű és Éva Rüsza gordonka játékával. A hatos stúdióban 2006. június 10-én készült a felvétel. A hangmérnök Bányai Jenő, a zenei rendező Ella Péter, Klasszikus és Jazz című műsorunk szerkesztője Weisz Gábor volt. Így ért véget a mai műsor, amit meghallgathatnak újra a mediaclick.hu oldalon. Fellegi Lénárdot hallották.
1: Műsorajánló. Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Olá Dezső, zongoraművész, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Huszonhárom óra 55 perc. Híreink következnek.
2: Jó estét kívánok, a Bartók Rádió híreit hallják. A mikrofonnál Nagy Viktória. Akár már a hétvégén leállíthatják a paksi atomerőművet a Duna alacsony vízállása miatt. Ezt a miniszterelnök közölte a Facebook oldalán. Magyar Péter hangsúlyozta, az ország valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben áll. Mindegyiket ellátták a szükséges tüzelőanyaggal. Közben a gyorsjavításnak köszönhetően újra teljes kapacitással üzemel 100 halombattán a Duna menti erőmű, ez 360 megawatt plusz kapacitást jelent. A kormány által megkeresett vállalatok jelentős része vállalta, hogy átszervezi a termelését és csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét, közölte a gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán. Kapitány István azt írta, hogy a vállalatok döntő többségének már konkrét tervei voltak a fogyasztás átütemezésére. Az eddigi vállalások mintegy 240 megawattnyi, már mérhető terhelést vesznek le a hálózatról, ami egy kisebb méretű erőmű termelésével egyenértékű. Közben megjelent a magyar közlönyben az a kormányrendelet, amely lehetővé teszi, hogy az ipari nagyfogyasztókat lekapcsolhassák az áramellátásról, amennyiben nem hajtják végre az elvárt fogyasztáscsökkentést. Országszerte energiatakarékosság intézkedéseket jelentettek be az önkormányzatok. Budapesten és a nagyobb városokban lekapcsolták a díszkivilágításokat, leállították a köztéri szökőkutakat, több polgármesteri hivatalban pedig otthoni munkavégzést rendeltek el. Több strand is meghosszabbította nyitvatartás idejét a hőség miatt. Keddig egy órával később, este 8 órakor zár a budapesti Palatinus és a római strandfürdő. Tovább tart nyitva, a helyeknek pedig kedvezményes belépőt kínál több megyei jogú város strandja is. Debrecenben, Székesfehérváron, Pécsen és Szolnokon is este 8 óráig várják a látogatókat az önkormányzati fürdők. Végül pedig a várható időjárásról. Holnap is marad a nagyrészt napos idő, de az északi és a dunántúli középhegységben zápor, zivatar kialakulhat. A hajnali 17-22 fokról 34-40 fok közé melegszik a levegő. A Balaton 26-27, a Velencei tó 28, a Dunabudapestnél 24 fokos. Napközben erős lesz az UVB-sugárzás. Tisztelt hallgatóink, hírekkel legközelebb 6 órakor jelentkezünk itt a Bartók Rádióban.
1: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a szózat hangjaival búcsúzunk.

Kellemes éjszakát, pihentető zenehallgatást kíván a Notturno házigazdája, Németi Attila, munkatársaim Katona Márta és Faggyes Tóth Krisztina. Antonio Vivaldiról írják, az alkotó növekvő izgatottságával együtt válnak, temperamentumos kézvonásai oldalról oldalra sietősebbeké. Száguldó tolla nyilván alig bírta követni ennek az ötletekben kifogyhatatlan szellemnek áradó gondolatait. Számos sietében észre nem vett módosító jelet, csak az ismételt átnézés során pótolt Vivaldi, és ahol lehetett, rövidítéseket alkalmazott. A C-dur mandolin versenyt hallgatjuk meg ma elsőként.

Vivaldi C-dur mandolin versenyét Avi Avital és a Zürichi Kamarazenekar szólaltatta meg. Susan Spain Dunk nevével csak a Notturnóban találkoztam. Londonban halt meg 1962. január 1-én ez a zeneszerző hegedű művész hölgy, az édesapja még házépítő volt. Kentónia című zenekari darabját halljuk.

Kentónia. Susan Spain Dunk zeneművét a BBC skóciai szimfonikus zenekar adta elő. A második neve Spain, Spanyolországot jelent. Állítólag azért kapta ezt a nevet, mert a család jó barátságban, rokonságban állt egy spanyol családdal. Nicolas Gombert kórusművével folytatjuk a zenélést.

Nicola Gomber motettáját a BBC Singers énekelte. Most a bécsi vér következi Strauss keringője. Tóth Aladár úgy fogalmazott, hogy a Nagy Johann nem táncdarabokat költött, hanem ő táncdarabokkal költött. Volt benne valami plusz, valami többlet, amitől a keringő király más, mint a többi bécsi komponista.

Ifjabb Johann Strauss Bécsi Vér című szépkeringőjét a Dán Rádió koncertzenekar adta elő Borge Wagner vezényletével. Strauss egy dúsgazdag ember volt, amit nem lehet csodálni, hiszen amit írt, azt elő is adtak, amikor meghalt több ház és rengeteg érték maradt utána. César Franck Édur pasztoráját halljuk.

Cezár Frank E-dur pasztoráját Joris Verden játszotta. Most a Ruzsán és Ludmilla nyitánya következik, Glinka zenéje. Ez a muzsika megdöbbentette a korabeli hallgatóságot, azt mondták, hogy itt az igazi orosz muzsika, egy olyan szerző, aki meg akarja és meg is tudja mutatni, hogy milyen ösztönző ihletés rejtezik az orosz népzenében.

Glinka Ruszlán és Ludmilla című operájának nyitányát a Román Rádió zenekar játszotta, vezényelt Krisztián Macellaru. A puskini szövegre épült szövegkönyvet egyébként a publikum eléggé elvontnak találta. Mare Mare G-dur szvitje következik, előadja Suzy Neper és Margaret Little.

Maré-Maré Gédul Szitjét Suzy Nepper és Margaret Little előadásában hallottuk. A zeneszerzőt a korszak instrumentális komponistáinak első sorába állítják, aki a viola da gamba játékmódját módosította, reformálta, Lüli tanítványa volt. Chopin G-moll szonátájával folytatjuk a notturnót.

Chopin opusz 65-ös G-moll szonátáját Zara Nelzova és Grant Johannesen adta elő. Nem akarom megbántani a csellistákat, de azért elmondhatjuk, hogy a zongora szólama itt is sokkal igényesebb, bár a csellistának is azt hiszem nagyon kényes szólamot írt Chopin. Dvorzsák H-dur noktürnjével folytatjuk a zenélést.

Antonin Dvořákopus 40-es H-dur nocturnjét a Lengyel Rádió zenekar adta elő. Dvořák rendkívül termékeny mester volt, de hát a szláv táncokon és néhány késői szimfóniákon túl viszonylag kevés művét ismerjük. Elég nagy kár ezért. Kedves hallgatóink, két óra van.

A lengyel Rádió Katowicei szimfonikus zenekarának koncertje következik egy igen különös műsorral. Paolo Bortolameoli vezényelte a muzsikusokat. Elsőként a híres karmester Esa-Pekka Salonen L.A. változatai csendülnek fel. A finn szerző zenekari kompozíciója a Los Angeles-i filharmonikusok megbízásából készült, amelynek akkoriban Salonen volt a zene igazgatója. Los Angelesben hangzott el először a darab, amit a zenekarnak ajánlott a szerző. Meg is egyezte, hogy az L.A. variációkat kifejezetten a számukra írtam, a mű egyetlen tételből áll, a hossza nagyjából 20 perc.